0: Nincs veszélyben a Tenerife-i lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és hétfőn mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár annak ellenére, hogy az óceánjárón az elmúlt időszakban már senkinél nem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltócsapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Szakemberek szerint kicsi az esély egy hantavírus járványra. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Nincs veszélyben a teneriffei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és hétfőn mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár annak ellenére, hogy az óceánjárón az elmúlt időszakban már senkinél nem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre

0: Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Koncertekkel és sportprogramokkal ünnepelték az uniós csatlakozás évfordulóját Budapesten. Hidegfront érkezik, esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Ma van a madarak és a fák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és az élővilág fontosságára. Az alkalomból a nemzeti parkok és az állami erdészetek országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket. Interaktív természetismereti foglalkozásokat, madárgyűrűzési bemutatókat, valamint szervezett gyalogtúrákat is tartanak. Nincs veszélyben a Tenerife-i lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és hétfőn mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjárón az elmúlt időszakban már senkinél nem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltó csapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették, bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most! Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

igazna, akkor jön ma végre, vagy inkább mégse. Csikorog az elme, vigyorog az ágy, mondd, mi lenne, ha egyszer a dél is fekvele.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Szakemberek szerint kicsi az esély egy hantavírus járványra. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség

0: Nincs veszélyben a teneriffei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és hétfőn mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár annak ellenére, hogy az óceánjárón az elmúlt időszakban már senkinél nem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltó csapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették, bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása. Színes programokkal ünnepelték hazánk uniós csatlakozásának 22. évfordulóját. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Ma is holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárcavezetője a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket, az ülés 4 órakor kezdődik. A kormánynak 16 minisztériuma lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztériumot Orbán Anita vezetheti, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A miniszterelnöki hivatal vezető miniszter Ruf Bálint lesz. A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szerv vezetőjét a Tisza párt jogi vezetője. Mellétei Barna Márton azt írta, lemondani nem gyengeség, hanem erő. Hangsúlyozta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amely az ő és a magyarok túlnyomó többségének megítélése szerint alapjaiban rombolta le a jogállamiságot, és megkérdőjelezte az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását. A Tisza kormány minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára. Erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak. A leendő kormányzati struktúra alapján a határon túli és diaszpórában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni, amelynek leendő vezetője Tar Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltócsapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették, bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak, Elefánt csontpart pedig idén kapott vissza egy óriási rés dobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok is. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: get the party lit.
1: Ah. 97.7 Rio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mellette. Mellette.
4: Rio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Join-upok a Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátori út 2/6, a Tesco áruházban.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok, megkezdődnek a miniszterjelölti meghallgatások, evakuálják a hantavírussal érintett óceánjáró utasait Tenerifénél. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megkezdődik a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Reggel 8 órakor 6 bizottság kezdi meg munkáját, ma összesen 13 testület ülésezik. Holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. Orbán Anita leendő külügyminiszter 3 különböző bizottság előtt is megjelenik. Tanács Zoltán tudományért és technológiáért felelős miniszter, Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, Lannert Judit oktatási miniszter lesz, az élő környezetért felelős miniszter pedig

0: Visz a kormány minden támogatást megfogadni a külhoni magyarságnak. Erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak. A határon túli és diaszporában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni. A leendő miniszter Tar Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. Hiába jelentette be az amerikai elnök, nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szembenállók egymást vádolják annak megszegésével. Ukrajna szerint egy nap alatt csak nem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg orosz dróntámadásokban. Közben az oroszok azt állítják, hogy Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal, és csak ezekre adtak választ. A hantavírus tüneteit észlelték a Tenerife-n kikötött Hondius-óceán járó egyik utasán. A francia állampolgárt repülőgépen vitték haza a fertőzött hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A luxushajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett meg Tenerife-re. Az evakuálás és a turisták hazaszállítása megkezdődött. A fertőzésben 3-an haltak meg, és eddig 7 ember megbetegedését igazolták. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok is. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
1: indul a reggel.
2: Jó reggelt!
1: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 7 óra múlt néhány perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, indítjuk az újabb hetet itt a 97-ét Trio FM-en, május 11-e hétfő van. A Fábiuszok és a Ferencek ma a névnaposaink, istenéltesse őket, boldog névnapot kívánok. Én Pálinka Zsolt vagyok, rádiózunk együtt ma is itt a Trión.
2: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

Ez a Trio FM Jászberényből jó reggelt kívánok mindenkinek. A mai napon meglehetősen változékony és mozgalmas időre készületünk, napközben erősen megnövekszik majd a felhőzet és többfelé alakulhatnak ki záporok, hevesebb zivatarok térségünkben. Ezeket a cellákat néhol felhőszakadás, kisebb jég és viharos széllökések kísérhetik. A déli délnyugati szél is megélénkül, ami pedig a hőmérsékletet illeti, a hajnali 12 fok után délután mindössze 18 fok körül alakulnak majd a maximum értékek. Az orvos meteorológiai előjelzés szerint egy érkező hidegfront előoldalán vagyunk, ami intenzív melegedéssel jár. Ez megviselheti a szervezetet, így fejfájás, migrén vagy vérnyomás problémák jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél.

0: Friss közlekedési információkat hozok hétfőre itt a 97.7 Trio FM-en. A 31-es számú Budapest-Jászberény-Dormán másodrendű főút 45-ös és 47-es kilométer szelvénye között Tápióztető térségében építési munkákat végeznek, emiatt mindkét irányban útszűkületre számítatnak az erre közlekedők. Jászapáti beltöltén is tart még az útfelújítás, itt a 32-28-as és a 32-27-es összekötő utakon dolgoznak a szakemberek, mindkét irányban félpályás korlátozás mellett. Tart az útépítés a 32-26-os Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasúly összekötő úton is, itt Jászalsó-Szentgyörgynél dolgoznak a 0-es és a 2-es kilométer szelvénye közötti szakaszon. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a fél útpályát lezárták, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat.
1: 97.7 Trio FM, a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Mellette szólnak a legnagyobb retrózenék.

Jó reggelt kívánok! Indítsuk a hétfőt a horoszkóppal. A kóstégyűek előtt a nap és a Jupiter ma szinte kitakarítja az utat, így bátran álmodhatnak nagyobbat és vághatnak bele a terveikbe. A bikák ritka belső nyugalmat érezhetnek, és ösztöneikre hallgatva pedig most különösen jó üzleti vagy anyagi döntéseket hozhatnak. Az ikreknek érdemes majd kicsit elengedniük az irányítást és bízniuk másokban, mert a jó beszélgetések új ajtókat nyithatnak meg önök előtt. A rákok számára most minden kiszámíthatónak tűnik, ami kedvez a munkai változásoknak és a jó döntéseknek egyaránt. Az oroszlánok turbófokozatra kapcsolnak, az új ötletekhez pedig most remek inspirációkat kapnak a csillagoktól. A szüzeknek is kedveznek a bolygók a tisztánlátásban, az egyszerű megoldásokkal pedig most családi vagy munkahelyi harmóniát teremtetnek. Egy-két dal után pedig hozom is a folytatást, a mérlegek következnek nem sokára.

Ez a Trio FM jelzvelényből folytatjuk a horoszkópot a mérlegjegyűekkel, akiknél ma igazán flottul megy a kommunikáció, és a szívük szava végre összhangba kerül a jó zenésszel. A skorpiók ma meglepően racionálisan kezelik az érzelmi ügyeket, és így könnyebben pontot tehetnek a végére azoknak a dolgoknak, amiket ideje elengedni. A nyilasok számára ez egy igazán sikeres hétfő lesz. Hatalmas energiákat kapnak a sorstól, de figyeljenek oda az apró örömökre is a nagy rohanásban. A bakok most a bölcs rugalmasságukkal haladhatnak gyorsabban, ha hajlandóak egy kicsit más perspektívából is megvizsgálni a céljaikat. A vízöntők ma a szívükre hallgatnak a logika helyett, ami azért is jó, mert inspiráló emberek kerülhetnek az útjukba. Végül halak jegyűeknek a mai nap megnyugtató tisztánlátást hoz, így az álmaikat végre elkezdhetik kézzel fogható lépések kialakítani. Mindenkinek szép napot, eredményes hétkezdést kívánok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A Trio FM hírei.
3: Zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Megkezdődnek a miniszterjelölti meghallgatások. Kínába látogat Donald Trump. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Megkezdődik a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Reggel 8 órakor 6 bizottság kezdi meg munkáját, ma összesen 13 testület ülésezik. Holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. Orbán Anita leendő külügyminiszter 3 különböző bizottság előtt is megjelenik. Tanács Zoltán tudományért és technológiáért felelős miniszter, Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, Lannert Judit oktatási miniszter lesz, az élő környezetért felelős miniszter pedig Gajdos László lesz. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés kedd délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén esküt tehet. A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt több közjogi méltóságot, valamint több állami szervezetőit a Tisza párt jogi vezetője. Mellétei Barna Márton azt írta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amely alapjaiban rombolta a jogállamiságot, és megkérdőjelezte az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását. A Tisza kormány minden támogatást megfogadni a külhoni magyarságnak. Erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak. A határon túli és diaszporában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni. A leendő miniszter Tar Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. Hiába jelentette be az amerikai elnök, nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szembenállók egymást vádolják annak megszegésével. Ukrajna szerint egy nap alatt csak nem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg orosz dróntámadásokban. Közben az oroszok azt állítják, hogy Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal, és csak ezekre adtak választ. A hantavírus tüneteit észlelték a Tenerifén kikötött Hondius óceánjáró egyik utasán. A francia állampolgárt repülőgépen vitték haza a fertőzött hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A luxushajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett meg Tenerifére. Az evakuálás és a turisták hazaszállítása megkezdődött. A fertőzésben 3-an haltak meg, és eddig 7 ember megbetegedését igazolták. A felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
2: Indul a reggel!
4: Jó reggelt!
2: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

Ez a Trio FM Jazzbrainből 8 óra múlt néhány perccel folytatjuk a napindító összeállításunkat. Szép reggelt és sikeres hétkezdést kívánok mindenkinek. A naptár szerint ma a kiemelt névnaposunk a Ferenc. A Ferenc név francia latin eredetű és egyszerűen azt jelenti, hogy francia. Boldog névnapot kívánunk a Ferenc nevet viselő hallgatóinak. Ma még jócskának adnak ünnepeltek, hiszen ma köszöntetjük a Jakus Izidóra, Kaliszta, Májva, Jakab, Fábius, Adolf, Uriel, Majlát, Jákob, Beatrix, Guido, Fülöp és Mirandola nevet viselő hallgatóinkat is. Boldog névnapot kívánunk a következő dallal.

0: Friss közlekedési információkat hozok hétfőre itt a 97.7 Trio FM-en. A 31-es számú Budapest-Jászberény-Dormán másodrendű főút 45-ös és 47-es kilométer szelvénye között Tápiószecső térségében építési munkákat végeznek, emiatt mindkét irányban útszűkületre számítatnak az erre közlekedők. Jászapáti beltöltén is tart még az útfelújítás, itt a 32-28-as és a 32-27-es összekötő utakon dolgoznak a szakemberek, mindkét irányban félpályás korlátozás mellett. Tart az útépítés a 32-26-os Jászalsó-Szentgyőr-Tiszasúj összekötő úton is. Itt Jászalsó-Szentgyőrnél dolgoznak a 0-as és a 2-es kilométer szelvénye közötti szakaszon. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a fél útpályát lezárták, munkaidővel jelzőrök irányítják a forgalmat.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Már is megnézzük, minden történt ezen a napon. Pontosan 117 éve a mai napon adományozott koronás címet Miskolc városának első Ferenc József. Május 11-én született a szuperszonikus repülés atya Kármán Tódor, akit az amerikai légierő védőszentjeként is emlegetnek. Neki és munkatársainak köszönhetjük az első helikopter kifejlesztését is, amit a feltalálók nevei után egyszerűen csak PKZ-típusnak hívtak. A sport és a művészetek világában is fontos ez a dátum. Ma lenne 89 éves Rejtő Ildikó kétszeres olimpiai bajnok vívónőnk, a filmek szerelmesei pedig megemlékeztetnek az Oscar-díjas Margaret Rutherfordról, akit sokan Miss Marple-ként ismertek meg, vagy éppen Fonyó József színművészről. Olyan alapművekben szerepelt, mint az Egri csillagok, vagy a Kőszívű ember fiai, és szinte minden jelentős magyar sorozatban feltűnt a képernyőn.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per H, a Tesco áruházban.
5: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
6: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
7: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Trio FM. Reggeli starter.
1: Ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. Nagyszerű híre van a kosárlabda szerelmeseinek, ugyanis a Jászberényi KSE értékes pontokat hozott el Debrecenből. Egy igazi küzdős mérkőzésen 67-64 arányban múlták felül a fiúk a Deac utánpótlás csapatát az MB1/B piros csoportjában. Szarvas Gábor vezetőedző szerint a gyengébb kezdés után a második félidőre sikerült ritmust váltani, a végjátékban pedig mindent beleadtak a játékosok. A mester külön kiemelte Németh Ákos teljesítményét, aki kinni és arabon mellett oroszlán részt vállalt a sikerben. Gratulálunk, várjuk a folytatást!
1: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Ez a Trio FM a Jásság rádiója. A szürke vakablakokból is született csoda, és ezt mostantól bárki láthatja a jászberényi piaszcsarnokon. Múlt héten pénteken ünnepélyes keretek között adták át azokat az egyedi festményeket, amelyek a csarnok falait díszítik. A Botha Judit önkormányzati képviselő kezdeményezésére megvalósult projektben 12 helyi művész dolgozott Koncz Gábor festőművész vezetésével. Az alkotások Jászberény természet és épített értékeit, valamint a piac pezsgő életét idézik meg, friss és barátságos hangulatot adva a város egyik legfontosabb közösségi terének. Budai Lórend polgármester az átadón azt is elárulta, hogy a fejlesztések itt nem állnak meg, ugyanis hamarosan megújul majd a piactéri parkoló is. Szóval, ha legközelebb bevásárolni mennek a piacra, érdemes lesz egy kicsit lassítani és gyönyörködni a falakon látható új látványosságokban.
1: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Együtt indítjuk a hétfő reggelt a Trio FM-en, ez a reggeli starter. Én Pálinkás Zsolt vagyok, és a következő órában is számítok majd figyelmükre, hiszen folytatjuk méghozzá az NSYNC és Justin Timberlake közös felvételével. Just let me take you to a better place. I'm gonna make you kiss the sky tonight. A stúdiót pedig már is átadom Seyfried Adélnak, jönnek a friss információk itt a 97 héten.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
4: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
5: Jászsági Ingatlan Centrum Kft. Ingatlan, pénzügyi, jogi tanácsadás, profizmus és komplexitás Jászberény belvárosának szívében a Városháza mellett. 10 éve az önök szolgálatában. Keressenek bennünket személyesen vagy honlapunkon a www.jászságingatlan.hu-n.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Megkezdődtek a miniszterjelölti meghallgatások. Evakuálják a turistákat a Hanta vírussal érintett óceánjáróról. Jó napot kívánok, Seyfried Adéla vagyok. Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. Orbán Anita leendő külügyminiszter 3 különböző bizottság előtt is megjelenik. A Tisza kormány belügyminisztere Posfai Gábor, igazságügyminisztere Görög Márta, közlekedési és beruházási minisztere pedig Vitézi Dávid lesz. Az agrár és élelmiszergazdaságért Bóna Szabolcs, az egészségügyért Hegedűs Zsolt felel, a miniszterelnökséget vezető miniszter Ruf Bálint lesz. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés kedd délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén esküdtehet. A Tisza kormány minden támogatást megfogadni a külhoni magyarságnak. Erről tájékoztatta Magyar Péter miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak. A határon túl és diaszporában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni. A leendő miniszter Tar Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szervezetőit a Tisza párt jogi vezetője. Mellétei Barna Márton azt írta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amelyek alapjaiban rombolták a jogállamiságot, és megkérdőjelezték az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását. Xi Jinping kínai elnök meghívására szerdán Pekingbe érkezik az amerikai elnök. Donald Trump és a kínai vezető a kölcsönös vámintézkedések és exportkorlátozások miatt megromlott kétoldalú kapcsolatok javításáról egyeztet. A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdése is. A Hanta vírus tüneteit észlelték a Tenerifén kikötött Hondius óceánjáró egyik utasán. A francia állampolgárt repülőgépen vitték haza a fertőzött hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A luxushajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett meg Tenerifére. Az evakuálás és a turisták hazaszállítása ma befejeződik. A fertőzésben 3-an haltak meg, és eddig 7 ember megbetegedését igazolták. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható. Holnap országszerte esni fog az eső, és akár 5-10 fokkal hűvösebb is lehet a mainál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Ez a Trio FM Jászberényből. Szép napot kívánok mindenkinek. 6 perccel múlt 9 óra, ez továbbra is a reggel és starterünk. Én Pálinkás Zsolt vagyok. Május 11-e hétfő van, ne feledjék köszönteni névnaposainkat. Ma a Ferencek és a Fábiuszok ünnepelnek. Boldog névnapot kívánok nekik! Teszünk egy kis zenei időutazást, hiszen idén ünnepi születésnapját a magyar popzene egyik alapdala, a Groovehouse Szívvel Lélekkel című felvétele. A szolnoki születésű Judy és a Groovehouse slágere 2006-ban indult hódító útjára, és akkoriban nem létezett olyan buli vagy rádióállomás, ahol ez ne szólt volna. A dal eredetileg a 2005-ös Ébredj mellettem albumon jelent meg, de pont 20 éve ért a csúcsra, amikor a legjátszottabb rádiós kedvenc lett országszerte. Hihetetlen, hogy repül az idő meg, és hallgatjuk most ezt a felvételt itt a Trio FM-en, következik a Groovehouse.

0: Friss közlekedési információkat hozok hétfőre itt a 97.7 Trio FM-en. A 31-es számú Budapest-Jászberény-Dormán másodrendű főút 45-ös és 47-es kilométer szelvénye között Tápiószecső térségében építési munkákat végeznek, emiatt mindkét irányban útszűkületre számítatnak az erre közlekedők. Jászapáti beltöltén is tart még az útfelújítás, itt a 32-28-as és a 32-27-es összekötő utakon dolgoznak a szakemberek, mindkét irányban félpályás korlátozás mellett. Tart az útépítés a 32-26-os Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasúly összekötő úton is, itt Jászalsó-Szentgyörgynél dolgoznak a 0-as és a 2-es kilométer szelvénye közötti szakaszon. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: Ez a trió FM Jazzbrainből. A mostani egészségperceinkben egy olyan mozgásformáról lesz szó, amely igazi csodaszer a szervezetnek, bár sokan a gyaloglásra vagy a kerékpározásra esküsznek, a szakemberek szerint a szívünket az úszás tudja leghatékonyabban megerősíteni. Ez a sport úgy mozgatja át egyszerre minden izmunkat, hogy közben a víz felhajtó ereje miatt szinte semmilyen terhelés nem éri az ízületeket. Az úszás nem csak az állóképességet javítja, hanem segít a vérnyomás és a koleszterin szint csökkentésében is. Ráadásul a ritmikus légzés a tüdőkapacitást is növeli. Különösen ajánlott ülőmunkát végzőknek, vagy azoknak, akiknek gyakran nehéz a lábuk a nap végére. Emellett a víz nyugtató hatása a stresszt is remekül oldja, és az alvás minőséget is javítja. Már heti néhány alkalom is látványos változást hozhat az életerünkben, szóval ha tehetik, iktassanak be a hetükbe egy kis úszást az egészségük érdekében. Itt a Trión pedig szólnak tovább a kedvencek.
1: Trió FM. Minden, amit szeretünk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintélyt parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
3: Május 16-án az év fonogramdíjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kaponyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
4: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
3: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n. Vagy személyesen Jászberénybe. A piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Reggeli starter.

0: Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. Maradunk még egy kicsit az egészségünknél. Most egy olyan témát hozok, ami alapjaiban határozza meg az egészségünket, mégis könnyen bizonytalanok az értékekkel kapcsolatban. Ez pedig nem más, mint a vérnyomásunk és a pulzusunk. Sokan a bűvös 120/80-as értéket tekintik az egyetlen üdvözítő számnak, de fontos tudni, hogy az ideális érték az életkorra együtt változik. Míg egy kamasznál a 110/70 a megszokott, addig 65 év felett az orvosok már elnézőbek is, a 135/40-es szisztolés értéket is elfogadják a merevebb érfalak miatt. Ne feledjék, a magas vérnyomás nem véletlenül kapta a néma gyilkos nevet, hiszen gyakran tünetek nélkül rombolja a szervezetet, és hosszú távon súlyos szövődményekhez vezethet. A vérnyomás mellett a pulzusunkra is érdemes figyelnünk, egy egészséges felnőtt nyugalmi pulzusa általában 6 és 80 ütés között alakul percenként, ha azonban 10 perc pihenés után is rendszeresen 90 vagy 100 feletti értéket mérünk, azt már tahikardinának hívják, ez olyan a szívnek, mint egy autó motorját üres járatban folyamatosan pörgetnék, így az alkatrészek sokkal gyorsabban kopnak. Érdekesség, hogy az élsportolóknál a 40-50-es pulzus is teljesen normális, a lényeg a stabilitás, ezért a szívülést vagy erős szívrógást tapasztalnak, ne várjanak, mindenképpen forduljanak orvoshoz.
1: Ez a reggeli starter.

Ez a Trio FM a Jászság rádiója. Holnap délelőtt ismét lehetőségünk lesz segíteni, hiszen Jászberényben az ifjúsági házad otthont a soron következő véradásnak. A május 12-én reggel 8 és délután 1 óra között várják majd az önkénteseket. Ezúttal egy kis nosztalgiával, retro hangulattal készülnek a szervezők minden segítőnek. Ne feledjék, egyetlen véradással akár 3 ember életét is megmenthetik, ezért aki teheti és egészségesnek érzi magát, látogasson el holnap az ifjúsági házba. A véradás tehát reggel 8 órától kezdődik, és egészen délután 1 óráig tart. Trio FM mellette szól.

0: Egy újabb óra végéhez érkeztünk itt a Trio FM hétfő délelőttjében. A legfontosabb információkkal folytatjuk. A következő óránkban is szólnak a gyárság kedvencei, hogy repüljön a hét első munkanapja. Tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
4: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego, otthon generációkon keresztül.
0: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátori út 2 per H, a Tesco áruházban.
5: Szuper tavaszi akciók az Ádi büfében. Itt a tavasz, és mi magasabb fokozatra kapcsolunk a Jászberényi piac téren. Az Ádi büfében most a matek is másképp számol. Nálunk 2x2 néha 5, sőt 5-ről a 6-ra is juthatsz. Vásárolj 4 darab sima lángost, és az 5. ajándék. Ha pedig a sajtos tejfölöset szereted, minden 5. után a 6. lángost mi álljuk. Legyen szó normál vagy diák méretről, nálunk most tényleg megéri jól lakni. Az akciók a készlet erejéig tartanak. A további részleteket keresd az üzletben. Ádi büfé, Jászberény, piactér. Mert tudjátok, aki szeret, az etet.
6: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
7: Zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Megkezdődtek a miniszterjelölti meghallgatások. Elhagyták Magyarországot a körözött lengyel politikusok. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés kedd délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén esküdt tehet. A legfontosabb szerződések konstrukciók átnézését nevezte az első 100 nap kormány feladatának a gazdasági és energetikai miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán. Kapitány István szerint a gazdaság beindításának kulcsa a befektetői bizalom. Közölte, kiszámítható szabályokra, átlátható támogatásokra és tisztességes versenyre van szükség. Emellett zéró toleranciát hirdetnek a korrupcióval szemben. Az energia területén célzott energiahatékonysági programok megvalósítását és átlátható nukleáris stratégiát ígért, és közölte, hogy felül kell vizsgálni a Paks 2 szerződéseit. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita külügyminiszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A Tisza párt politikusa kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. Az a feladatuk, hogy visszaszerezzék egyebek mellett a korrupció miatt elveszített bizalmat, és teljesítsék a szükséges feltételeket, hogy megnyissák az utat a magyaroknak járó pénzek előtt. Elhagyta Magyarországot Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyminiszter, akit hazájában számos bűncselekménnyel, köztük hűtlenkezeléssel és közpénzekkel visszaélésekkel gyanúsítanak. A lengyel politikust, akit az előző magyar kormány politikai menedékjogban részesített, egy amerikai repülőtéren fényképezték le vasárnap. A hírek szerint elhagyhatta Magyarországot Marcin Romanovski, volt lengyel igazságügyi miniszter helyettes is, aki ellen szintén körözést adtak ki Lengyelországban közpénzhűtlen kezelése és okirathamisítás miatt. A politikus szintén menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Azt még nem tudni, hogy ő hova távozott Magyarországról. A keleti pályaudvar környékén üzletelő drogdílerekre csapott le a rendőrség. A terjesztők fényes nappal az aluljárókban és a buszokon is árulták a Kristály néven ismert kábítószert. A 3 drogkereskedőn lakossági bejelentés után ütöttek rajta a nyomozók.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
7: Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható. Holnap országszerte esni fog az eső, és akár 5-10 fokkal hűvösebb lehet a mainál.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

11 óra múlt, köszöntöm Önöket, ez már a Napközben magazinunk, folytatjuk tovább egy programajánlattal, egy különleges történelmi időutazásra hívom Önöket a hét második felére. Most csütörtökön, azaz május 14-én délután 5 órakor folytatódik a múzeumi esték sorozat a Jász Múzeumban. Dr. Barna Gábor néprajzkutató egy 1852-es tatáriális ítélet hátterét tárja fel a hallgatóság előtt. A belépés díjtalan, minden történelem kedvelőt sok szeretettel várnak a szervezők a 150 éves Jász Múzeumba. Itt a Trión pedig haladunk tovább, ebben az órában lesz még néhány programajánlaton kikapcsolódási lehetőségem, úgyhogy mindenképpen számítok figyelmükre. Ámamax Dala pedig már fel is csendül itt az Every Time I Cry.

0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.
1: Ez a Trió FM, a Jelság rádiója. A művészet kedvelőinek is van egy remek ajánlatom. Jövő héten pénteken, május 22-én este 6 órakor nyílik meg a Quartet című kiállítás a Lehel Filmszínházban itt Berényben. Négy kiváló alkotó, Detvai Jenő, Gábor Enikő, Herendi Péter és Nagy Zopán képzőművészeti fotómunkáit láthatjuk majd. Ez egy izgalmas kísérleti tárlat, ahol a fotográfia és a grafika határai elmosódnak. A kiállítás egészen június 22-ig ingyenesen megtekinthető a Jászberényi Lehel Filmszínház nyitvatartás idejében, délután 3 és este 10 óra között. Érdemes már most felírni a naptárba, május 30-át Jászfényszaluna főtéren, ugyanis hatalmas város gyermeknapot tartanak. Délután 1-től kezdődnek a programok mazsolett felvonulással, lesz sportudvar, óriás csúszda, buborékvarázs és még lézervadászat is. A legkisebbeket a Bölcsi-sziget várja, a napot pedig este 8-kor egy tini diszkó zárja. Várnak tehát kicsiket és nagyokat, május 30-án Jászfényszalun, a Városi Gyermeknapon a főtéren. Kellemes időtöltést kívánok minden programhoz.
0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.

0: Friss közlekedési információkat hozok hétfőre itt a 97.7 Trio FM-en. A 31-es számú Budapest-Jászberény-Dormán másodrendű főút 45-ös és 47-es kilométer szelvénye között Tápióztető térségében építési munkákat végeznek, emiatt mindkét irányban útszűkületre számítatnak az erre közlekedők. Jászapáti beltöletén is tart még az útfelújítás, itt a 32-28-as és a 32-27-es összekötő utakon dolgoznak a szakemberek, mindkét irányban félpályás korlátozás mellett. Tart az útépítés a 32-26-os Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasúly összekötő úton is. Itt Jászalsó-Szentgyörgynél dolgoznak a 0-as és a 2-es kilométer szelvénye közötti szakaszon. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a fél útpályát lezárták, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 16-án az év fonogramdíjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kapunyítás este 9-kor. Hangolódj a Warm Up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
3: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
2: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n vagy személyesen Jászberénybe. A piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
5: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
6: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
7: Ez a menü ajánló.
8: A Pipacs étterem hétfői finomságai tejfölös gombaleves, árpagyonydeves, készül még náluk szecsuáni csirketokány párolt rizssel, magyaros pácolású sertés tokány tésztával, zöld fűszeres rántott szelet hasáburgonyával és füstölt sajtos párizsi csirkemell rizibizivel. Rendelésfelvétel a Pipacs étterem telefonszámán 57 405 510. A Karaván önkiszolgáló étterem várja vendégeit hétfőn tejszínes csirkeragú levessel és áfonylevessel, ami a főételeket illeti választató mustáros, borsós csirketokány rövid csőtésztával, rakott húsos karfiol, rántott sertésszel, csilisbab tejföllel, rántott sajt és lekváros nudli. Elérhetősége a Karaván önkiszolgáló étteremhez 57 406 710. A Sólyomhotel napi új menüjében tejfölös burgonyaleves kolbásszal, négy sajtos csirkeragú jászmirizssel. Ezeken kívül fogyasztatunk a húsmentes ajánlatból káposztás tésztát, tökfőzeléket fasírtal, készül még resztelt sertésmáj, médes mustáros csirkeragú sertéspörkölt és rántott csirkemell is. A Sólyomhotel telefonszáma pedig 57 401 267. Az Aranykalán étterem finomságai hétfőre frankfurti leves, barackrémleves, sajttal töltött csirkemell kukoricás rizssel, bolonyai sertésborda, rántott sajt, grízes tészta és rántott tök rizssel. 57 403 290 és 0620 470 3733, ezek az Aranykanál étterem telefonszámai. A Bies kávézó is bisztró és várja vendégeit, csontlevessel, májgombóc levessel, de választatunk még bakonyi sertésragú levest is, főételek közül pedig kérhető káposztás tészta, havaj csirkemell, erdélyi gombával sajttal töltött rántott borda, aki pedig a tésztákat kedveli, az választhat bolognai spagetti, milánói penne vagy négy sajtos nyokki közül. Elérjük a Bies kávézó és bisztrót a 0620 240 40 44-es telefonszámon. A Firpo Pizzéria hétfői napi menüjében betyárborda szép burgonyával, a menü 11 és 15 óra között érjük el 2490 forintos áron a Firpo Pizzériában.
7: Ez volt a menü ajánló.
6: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Ünnepélyes keretek között adták át azokat az egyedi, tematikus alkotásokat, amelyek a jászberényi piaccsarnok vakablakait díszítik. A kihelyezett művek Bóta Judit önkormányzati képviselő és Jászberény város önkormányzatának támogatásával valósultak meg. Koncz Gábor festőművész tervező grafikus szervezésében 12 jászsági alkotó munkái készültek el. A kezdeményezés célja az volt, hogy a piaccsarnok szürke falai életre keljenek, és olyan alkotások kerüljenek a vakablak, amelyek Jászberény és a piac életét tükrözik, mondta Bóta Judit önkormányzati képviselő, a projekt ötletgazdája, megköszönve a helyi művészek munkáját, amellyel a városkép szépítéséhez járultak hozzá.
10: Az volt a cél, hogy a piactér szürke falai életre keljenek, és olyan alkotások kerüljenek a falra, amelyek tükrözik a Jászberény meg a piac életét, hiszen ez egy közösségi tér, ahol találkozunk és nap mint nap beszélgethetünk. Külön köszönet a jászsági helyi művészeknek, művészek munkáinak, melyel a városkép szépítéséhez járultak hozzá, ezáltal bemutatkozásra nyílt alkalmuk. Köszönöm a piaci árusoknak is a hozzáállását, a szívélyes fogadtatást, hiszen ezt a teret ők töltik meg minden nap élettel. Bízom benne, hogy a kihelyezett képek nagy örömére szolgálnak piaci látogatóknak, meg akik megnézik. És köszönöm, hogy együtt tehettünk a Jászberény város szépítésért, a városkép kialakításáért.
9: Budai Lóránt polgármester köszöntőjében méltatta az alkotók kreativitását, örömmel fogadta, hogy a művészek újabb létesítményt tettek szebbé, színesebbé és otthonosabbá a városban. A településvezető arról is szólt, hogy a fejlesztés folytatódik, hamarosan megújul a piasztéri parkoló.
11: Ilyen és ehhez hasonló kezdeményezés volt már Jászberényben, néhány intézményünket már díszítik helyi művészek alkotásai. Ez a paletta, hogy fogalmazzak így, ez most bővült, és bízom benne, hogy nem ér véget. Én nagyon örülök, hogy vannak művészek, vannak képviselők, akik fontosnak tartják a város ilyen szempontból való fejlődését is, és bízom benne, hogy ez nem áll meg. És annyira nem áll meg egyébként, hogy maga a piactér is hamarosan meg fog újulni. Nem csak most már a csarnok, amin igyekszünk mindig egy picit változtatni, kicsikét komfortosabbá tenni, hanem lassan majd a parkoló is meg fog újulni, zöldebb, ligetesebb és otthonosabb lesz. Úgyhogy ez egészében véve azt hiszem, hogy nagyon nagy lépés lesz itt Jászberényben, és még egyszer bízom benne, hogy lesz még ilyen és ehhez hasonló.
9: Az átadó ünnepségen Koncz Gábor festőművész tervező grafikus bemutatta a jelenlévő alkotótársait, akik lelkesen vállalták a kreatív feladatot. Mint mondta, a festmények jászberényi és piaci életképeket ábrázolnak, a képeken a zöld szín dominál.
12: Szeretném megköszönni a város önkormányzatának, illetve a képviselő asszonynak, hogy bízott annyira bennünk, bíztak bennünk, hogy lehetőleg minőségi munkát fogunk lerakni. Fölkértem összesen saját magamon kívül 11 képzőművészt, tanárt, grafikust, akik a jársághoz köthetőek, tehát nem csak jászberényiek, hanem a jársákban tanítanak, a jársákban születtek, a jársákban élnek, vagy már éppen nem itt élnek, de itt születtek, itt alkotnak, és mindenki örömmel elfogadta a felkérést. A tematika ez esetben a piac és Jászberény volt. Legyen köze a városhoz, legyen köze a piachoz, illetve a zöld szín találtuk ki, mint közös nevező, tehát az összes táblán vagy munkán észrevehetik a zöld színt valamilyen formában. Ez fogja össze egyébként a műveket, illetve ezt az egész projektet. Igazából abban bízom, hogy minél több ilyen jellegű művészeti projektet meg tudunk még valósítani a városban, mert azt látom, hogy a lakosság részéről, hogy nagyon pozitívak a visszajelzések, remélhetőleg még fogjuk a város színesíteni továbbra is.
9: Vasárnap reggel érkezett a jelzés a katasztrófa védelemhez, amely szerint Jászkíséren egy családi házban rokonai holtan találtak egy idős férfit. A családi házban egy korábbi, már kialudt tűz nyomai voltak. A 80 négyzetméteres épület hálószobájában kis területen berendezési tárgyak égtek. Mivel a tűz magától kialudt, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség. A Jászhegykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint az ott lakó idős férfi feltehetően füstmérgezés miatt vesztette életét. A tűz pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet, a legtöbb lakástűz miatti tragédia füstérzékelővel megelőzhető lenne. A szoba közepén a plafonra szerelt füstérzékelő már a tűz keletkezésekor hangos sípolással jelzi a veszélyt. Ilyenkor van idő a tüzet még kezdeti stádiumban megfékezni, vagy épségben kimenekülni az épületből és értesíteni a tűzoltókat. Több lopásról is érkezett bejelentés a rendőrségre Mezőtúrról. Volt, aki kerékpár, gépkocsiból lopásról, más garázs, illetve büfé feltörésről számolt be. Az adatgyűjtés után az egyenruhások elfogták az elkövetőt, egy 18 éves helyi fiatalt. A rendőrök előtt nem volt ismeretlen, hasonló vagyon elleni bűncselekmények miatt folyik már ellene eljárás. A nyomozók egyesítést követően 5 rendbeli lopás és egy áprilisi ügye jármű önkényes elvétele miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Híreinkben sport. Jászberény kosárlabda csapata az NB1B rájátszásában a helyosztó utolsó párharcát kezdte meg Debrecen U23-as csapatával, amely a 11. hely megszerzésért zajlik. Az első találkozót vasárnap játszották Debrecenben, ahol a félidőben még a vendéglátók vezettek, de a második játékrészben fordította a JKS-e és megnyerte az első találkozót. De az U23 Jászberényi KS-e 64-67. folytatás csütörtökön Jászberényben 19 órai kezdettel.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Búzás műszaki kereskedés és szerviz, kertigépek árusítása és szervizelése.
9: Erőteljesé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, egyre több felett több hullámban alakulhatnak ki záporok, egy-egy intenzív, heves zivatar is előfordulhat, késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Búzás műszaki kereskedés és szerviz, kertigépek árusítása és szervizelése.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Trio napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.

0: Trió napközben. Minden, ami ásság.
1: Ismét napirendre került egy gyors étterem létesítésének lehetősége Jászberényben. A képviselőtestület döntése új lendületet adhat a városban tervezett McDonald's étterem építésének. Mint a testületi ülésen elhangzott, az amerikai gyors étterem láncok próbálkozása nem új keletű Jászberényben. Már 2022-ben is felmerült egy McDonald's építésének lehetősége a Tesco áruház területén, ám ezek a tervek végül megtorpantak. Ugyanerre az ingatlanra egy másik cég, a szintén amerikai érdekeltségű KFC is éttermet kívánt létesíteni, ám ez a folyamat is megakadt. Most ismét felvette a kapcsolatot az önkormányzattal a McDonald's, hogy a Tesco áruház területén egy 400 négyzetméter alapterületű, drive-in szolgáltatással is rendelkező McDonald's étteremet létesítsen Jászberényben. Ehhez a helyi építési szabályzat módosítását kérte, valamint ezzel együtt benyújtotta a telepítési tanulmánytervet is. Alvári Csaba főépítész.
2: Ez egy olyan előterjesztés, amelyhez hasonló már 2010-ben járt a képviselőtestület előtt. Először talán emlékszik el mindenki, 2022-ben egy McDonald's étterem építése ügyében hoztunk egy ilyen előterjesztést, az nem valósult meg, utána jött a KFC ugyanilyen szándékkal, az sem valósult meg. És ezek után a McDonald's felvette velünk ismételten a kapcsolatot, és némi előkészítés után eljutottunk odáig, hogy egyrészt megszülethessen ez az előterjesztés, másrészt reménykedhetünk abban, hogy mégiscsak történni fog valami. Egészen komolyan gondolják. Most ott tartunk, hogy ennek az előterjesztésnek a megszavazásával el tudunk indítani egy rendezési tervmódosítási folyamatot. Annak érdekében, hogy a Tesco áruház területén ki tudjunk jelölni egy új építési helyet, ahol is megvalósulhat majd ez az étterem. Ez egy első lépés a mai határozati javaslat elfogadása, első lépés lehet ezen az úton. Ezzel elindítjuk a rendezési terv módosításának folyamatát, és amint ez a folyamat véget ér, körülbelül fél éves folyamatnak nézünk előbe, legalább. Amint ez a folyamat véget ér, utána nyílik lehetőség az engedélyeztetése, majd ezt követően a beruházásra. Minden a beruházó szándékai szerint alakul, akkor a jövő évben valamikor talán meg is tud nyílni egy ilyen étterem.
1: Budai Lóránt polgármester reményét fejezte ki, hogy a mostani szándék nem csak terv lesz, és jövőre megnyílhat a gyors étterem Jászberényben.
3: Valóban egy újabb nulladik első lépésnél járunk, amiben tudjuk támogatni ezt a törekvést. Én nagyon bízom benne, hogy a legutóbbihoz képest ez nem fog elhalni. Így van, akkor nem tett jót, hogy a képviselőtestület egy kampányidőszakban volt, és ezt mindenki igyekezett ezt kihasználni, és nem túl lelkesen fogadta mindenki ezt a hírt. Ez sem tett jót szerintem a szándéknak, de bízunk benne, hogy ez idén más lesz, és valóban a szándék szerint idén elkezdődik, és talán jövőre meg tud valósulni.
1: Bozsik Ferenc képviselő hozzászólásában a közlekedési viszonyok változásáról, a várhatóan megnövekvő közúti forgalom helyzetéről beszélt.
4: Ha jól emlékszem, akkor az első McDonald's esetében a várható óriási forgalomra való hivatkozással eleve egy ilyen körforgalom kialakítása volt az egyik alapfeltétele a KPM-nek, vagy nem tudom kinek, azzal kapcsolatban, hogy nyilván ne torlódjon vissza a sínekig az esetleges sorban állóknak a körre. Ez egyébként összességében nem teljesen valóságtól elrugaszkodott történet, azért most ott a kanyarodósában azért fel tud torlódni, hogy ez a veszély most nem fenyeget, vagy ez valahogy ezt meg fogjuk tudni ugrani, mert lehetséges, hogy talán ez lenne az első lépés, amit azért is, hogy a beruházónak sem legyen fölösleges rengeteg kör ezzel, meg hogy a városlakókban sem legyen újra egy remény arra, hogy az része a városnak, aki szeretne mondjuk egy McDonald's-ban vagy egy KFC-ben étkezni, az esetleg most ismét kap egy reményt, aztán megint összeesik ez a dolog, úgyhogy esetleg, hogyha ezt körül tudjuk járni, az lehetséges, hogy a lépés.
1: Alvári Csaba főépítész válaszában elmondta, a korábbi közlekedési tanulmányok szerint a Tescohoz vezető kereszteződés bírni fogja a megnövekvő gépjármű forgalmat, de szükség szerint a beruházónak kell majd az esetleges korrekciót elvégezni.
2: Valóban ez a kérdés ez felmerült 2022 az első alkalommal, még a McDonald's-os első próbálkozásnál. Mi is feltételeztük azt, hogy a forgalom növekedni fog, ez szinte biztos, hogyha ez az étterem jól fog működni, akkor igen, nagyobb lesz a forgalom, ez kétségtelen. Akkor készült egy olyan tanulmány, amely a telepítési tanulmány terv részét képezte, közlekedési fejezete is volt ennek a tanulmánytervnek, és akkor egyrészt az üzleti terv számításaival összhangba végig gondolták azt, beruházói részről, hogy valóban szükség lehet egy olyan fejlesztésre, vagy sem, nekik az jött ki, hogy nem feltétlenül. Ha mégiscsak akkor lesz a forgalom, akkor meg azt gondolom, hogy maga a beruházó lesz rá kényszerítve, illetve a Tesco is rá lesz kényszerítve. Tehát a telek tulajdonosa és használói rá lesznek kényszerítve arra, hogy ott történjék valami. Első körben az volt a vélemény, ami egyébként a KFC-s kísérleteknél is előtérbe került, és ott is végig gondoltuk, az volt a vélemény, hogy nagy valószínűséggel bírni fogja ez a kereszteződés a megnövekedett forgalmat, és annál is inkább lehet ezt gondolni, mert valójában a Tesco-nál ténylegesen vannak olyan időszakok, amikor nagyobb a forgalom. Akkor elképzelhető, hogy ott majd történni fog valami. Ezek a jeles napjainkhoz kapcsolódnak. Egy átlagos hétköznapon nincs akkora forgalom, ami elgondolásunk szerint, amit ne tudna kiszolgálni ez a kereszteződés.
1: A képviselőtestület elfogadta azt a tervet, mely többek között tartalmazza a módosítási koncepciót és elemzi a közlekedési és közműviszonyokat is. Mivel a tervezett helyszínen továbbra is a település rendezési eszközök módosításával valósulhat meg a McDonald's étterem, ezért ezt is jóvá hagyta a testület. A módosítást és a beruházásból fakadó esetleges fejlesztések költségét a beruházó viseli. Ahogy a képviselőtestület ülésen elhangzott, ha minden a beruházó szándéka szerint alakul, akkor jövőre megnyílhat az első McDonald's a Jászságban.
0: Élje át a pillanatokat! Ismerje meg a helyi értékeket! Ez a Trió napközben!

0: Ez a Jászság Rádiója, Trió FM Jászberényből. Gyorsan eltelt a hétfő délelőtt. Köszönöm, hogy velem töltötték. Zsuposági pedig már itt van a stúdióban. 14 órától ma is délutáni műszak.
1: Szia Zsolt! Nagyon sok mindennel készültem a mai adásra is. A délutáni műszakból kiderül majd, felismerik-e a macskák a saját nevüket, és hogyan segítenek a tápanyagdús ételek a fogyásban. Beszélünk arról is, hogy már 20 perc relaxáció enyhítheti a stresszt, és mire kell figyelni az esti almaecet fogyasztásánál, már hogyha valaki belevág ilyen durva dolgokba. Szó lesz a fogyasztógyógyszerek mentális egészségre gyakorolt hatásáról, hiszen erről is van már némi információnk, valamint arról, hogyan hosszabbíthatja meg a mindennapi gondoskodás a kutyusok életét. 2-től este 6-ig érdemes lesz ma is minket választani, én itt leszek, hogy megpörgessük a munkaidőt.
0: Ági, köszönjük szépen, remek témák lesznek ma délutánra is, várunk sok szeretettel 2-től. Én pedig búcsúzom már, a Pálinkás Zsoltal rádióztak hétfő délőtt, holnap reggel 7-kor folytatjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Lednek szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
4: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menüajánló.
6: A Pipacs étterem hétfői finomságai tejfölös gombaleves, árpagyonyleves, készül még náluk szecsuáni csirketokány párolt rizssel, magyaros pácolású sertéstokány tésztával, zöld fűszeres rántott szelet hasáburgonyával és füstölt sajtos párizsi csirkemell rizibizivel. Rendelésfelvétel a Pipacs étterem telefonszámán 57 405 510. A Karaván önkiszolgáló étterem várja vendégeit hétfőn tejszínes csirkeragú levessel és áfonylevessel, ami a főételeket illeti választható mustáros, borsós csirketokány rövid csőtésztával, rakott húsos karfiol, rántott sertésszelet, csilisbab tejföllel, rántott sajt és lekváros nudli. Elérhetőség a Karaván önkiszolgáló étteremhez 57 406 710. A sólyom után napi új menüjében tejfölös burgonyaleves kolbásszal, négy sajtos csirkeragú jászmirizssel. Ezeken kívül fogyasztatunk a húsmentes ajánlatból káposztás tésztát, tökfőzeléket fasírtal, készül még resztelt sertésmáj, médes mustáros csirkeragú sertéspörkölt és rántott csirkemell is. A sólyomot el telefonszáma pedig 57 401 267. Az Aranykalán étterem finomságai hétfőre frankfurti leves, baraszkrémleves, sajttal töltött csirkemell kukoricás rizssel, bolonyai sertésborda, rántott sajt, grízes tészta és rántott tökrizssel. 57 403 290 és 0620 470 3733, ezek az Aranykanál étterem telefonszámai. A Bies kávézó is bisztró és várja vendégeit, csontlevessel, májgombóclevessel, de választhatunk még bakonyi sertésragú levest is, főételek közül pedig kérhető káposztás tészta, havaj csirkemell, erdély gombával sajttal töltött rántott borda, aki pedig a tésztákat kedveli, az választhat bolognai spagetti, milánói penne vagy négy sajtos nyokki közül. Elérjük a Bies kávézó és bisztrót a 0620 240 40 44-es telefonszámon. A Firpo Pizzeria hétfői napi menüjében betyárborda szép burgonyával a menü 11 és 15 óra között érjük el 2490 forintos áron a Firpo Pizzériában.
5: Ez volt a menüajánló.
4: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
1: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
7: Zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok, folytatódnak a miniszterjelölti meghallgatások, nem támogatják a volt német kancellár közvetítő szerepét az ukrajnai háborúban. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Az agrárium és az élelmiszeripar stratégiai kérdés, mert 9,5 millió ember élelmiszerbiztonságát határozza meg, mondta bizottsági meghallgatásán Bóna Szabolcs. A leendő agrár és élelmiszergazdasági miniszter kiemelte, az éghajlati kihívások mellett a legsürgetőbb a gazdatársadalom nemzedékváltásának segítése. A feldolgozóiparban is kiemelendő az utánpótlás és a szakképzés minősége. Hozzátette, a költségvetés ismeretében lehet dönteni a zöldséggyümölcs árfájának csökkentéséről. A bizottság 7 igennel, 2 tartózkodás mellett megszavazta a szakember miniszteri kinevezését. A Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán. Gajdos László közölte, hogy szeptemberben alakul meg az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók folyamatos szakmai alapú ellenőrzése, valamint a vizek és a levegő minőségének vizsgálata is. Jelentős országépítési feladat vár a minisztériumra, de a munkát szembesítéssel, igazságtétellel kell kezdeni, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt az Országgyűlés Közlekedési és Beruházási Bizottságának ülésén kinevezés előtti meghallgatásán. Elmondta, hogy megvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal és a Mohácsi híd ügyét, vagy éppen a MÁV vasúti járműjavító cégeinek csődközeli állapotát, valamint az autópálya koncesziós szerződéseket. Ezen túlmenően rendkívül fontos és sürgős feladat az uniós pénzek felszabadítása, és a vasútrombolás korát lezárva vissza kell állítani hazánk vasút és közútfejlesztési képességét. Kiemelte a közlekedés biztonságjavítását és a KRESZ átalakításának fontosságát. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem több beszerzési forrásra támaszkodna a jövőben, és megmarad a rezsicsökkentés is, jelentette ki Kapitány István parlamenti meghallgatása után. A gazdaság és energetikai miniszterjelölt hangsúlyozta, a cél az, hogy az ország mindig a legolcsóbb és legmegbízhatóbb energiaforrásból vásároljon. Kapitány István arról is beszélt, hogy megkezdték a tárgyalásokat a több mint 10 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról. Elutasította az Európai Unió külügyi főképviselője azt az orosz javaslatot, hogy Gerhard Schröder közvetítsen az ukrajnai háború ügyében. Kaja Kallas úgy fogalmazott, az egykori német kancellár korábban orosz állami vállalatok lobbistájaként dolgozott. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, viharos széllel. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetés érvényes. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most.
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
3: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kis Németné Király Éva. Tűzütött ki Szolnok szandaszöllősi település részénél, nagy területen égett az erdő ajnövényzete és a nyárfaszösz, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, amelynek műveleti szolgálata is a helyszínre sietett. A tájékoztatás szerint egy 15 hektáros területet érintettek a lángok, melyet a szolnoki, a kun-szentmártoni, a szarvosi és a nagykátai hivatásos tűzoltók közös összefogásával oltottak el. Tűzütött ki Jászberény Porteleki település részén vasárnap délután. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság által közölt tájékoztatás szerint egy 40 négyzetméteres tanya épület és annak berendezési tárgyai kaptak lángra. A tűz egy 60 négyzetméter alapterületű istálót és az udvaron tárolt tűzifát is érintett. A helyszínre több egység is kivonult. A 60-i, a Jászberényi, a Nagykátai hivatásos, a Jászárokszállási önkormányzati, a Jászboldogházi és a Jászalsó Szentgyörgyi tűzoltók 6 vízsugárral és kéziszerszámokkal dolgoztak a lángok megfékezésén. A tűzesetről egy a környéken élő lakó is kifejtette véleményét. A jászberényi közösségi oldalakon közzétett írása szerint a probléma legfőbb oka a porteleket körülvevő több mint 20 éves nyárfa erdő állapota. A virágzó nyárfák hatalmas mennyiségű, rendkívül gyúlékony pelyhet szórnak szét, amely jelenleg sok helyen térdig borítja az erdő alját és a környező területeket. Egyetlen szikra, eldobott csík, vagy akár egy napsütésben hagyott üvegdarab is elegendő ahhoz, hogy pillanatok alatt újra lángba boruljon az egész környék. Az ott élő bejegyzésében arról is írt, hogy az erdőgazdálkodó hosszú ideje nem gondozza megfelelően a területet. Nem történik tárcsázás, karbantartás vagy olyan megelőző munka, amely csökkenteni a tűzveszélyt. Már többször is jelezték a problémát, segítséget kértek, figyelmeztették a veszélyre még az első nagy tűzeset után is, azonban érdemi intézkedés nem történt. Mint a porteleki lakó írja, állandó félelemben élnek, nem mernek elmenni dolgozni, mert attól tartanak, hogy mire hazaérnek, már csak a romjait találják életük munkájának. Családok figyelik egész nap az erdőt, készen létben állnak, figyelik, nem száll le fel újra füst. Az írást jegyző ott lakó a nyilvánosság erejében bízva tette közzé gondolatait, mert szerinte porteleken az emberek valóban rettegnek attól, hogy a következő tűz már nem csak állatokat és házakat fog elpusztítani, hanem ember életekbe fog kerülni. Kérik a hatóságok segítségét. Lesodorodott az útról és felborult egy személyautó Jászteleknél a Jászberényi úton a 32-es főút 33-as 34-es kilométerek közötti szakaszon, tájékoztatott a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság a műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez, a jászberényi hivatásos tűzoltókat riasztották a tegnapi balesethez. A jászladányi Sarlós Boldogasszony templom adott otthont a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszent program 2026-os programnyitó búzaszentelésének. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogassa, beleértve a határon túli közösségeket is. A programsorozat első állomása hagyományosan a búzaszentelő ünnepség, amelyet idén Jászladányban rendeztek meg. A kezdeményezés 2011-ben indult Pécsről, évről, már azonban országos összefogássá nőtte ki magát, amelyhez évről évre a Jász-Nagykunszolnok vármegyei gazdatársadalom is csatlakozik. Mint az eseményen elhangzott, akár a határokon innen, akár túlélnek, minden magyar gyermeknek tudnia kell, nincsenek egyedül. Mindig számíthatnak a segítő szándékú szervezetekre és azokra a gazdálkodókra, akik felajánlásaikkal hozzájárulnak ahhoz, hogy minél kevesebben kényszerüljenek nélkülözésre. Az elmúlt években több mint 30 ezer családnak tudtak segítséget nyújtani. Erőteljesé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, egyre több fele, több hullámban alakulhatnak ki záporok, egy-egy intenzív, heves zivatar is előfordulhat, késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Volt a reklám. A Trio FM hírei.
3: Zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Folytatódnak a miniszterjelölti meghallgatások. Jótékonysági gála estet rendez a Víg Színház. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Reggel óta tart a leendő Tisza kormányminiszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma és holnap összesen 16 jelöltet hallgatnak meg. Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció, erről közölt tájékoztatást a kormány.hu. A közlemény szerint a jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. Azt írták, a kormányzati kommunikáció célja ezentúl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság és a nyugodt emberséges hang nem lesz. A hivatalos oldal közérthetően kíván beszámolni a kabinet döntéseiről és a mindennapokat érintő intézkedésekről. Jelentős átalakításra szorul a belügyi tárca, fontos a jövőben csak annyi feladatot végezni, amelynek ellátására alkalmas, jelentette ki a belügyminiszterjelölt a parlamenti meghallgatásán. Pósfai Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok az elmúlt években nem voltak pártpolitikailag semlegesek, ami rongálta a közbizalmat és biztonsági kockázatnak tette ki az országot. Hozzátette, elsődleges szempont, hogy olyan intézményi környezet jöjjön létre, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. A honvédelem nemzeti ügy, erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterjelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Jövőbeni munkája kapcsán kiemelte, vissza kell állítani a szövetségeseink bizalmát, a katonák morálját és önbizalmát. Úgy fogalmazott, a Tisza béke kormánya nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítják vissza a sor kötelezettséget. A nemzeti választási rendszer módosítását és a nemzetiségi oktatás megerősítését ígérte Tar Zoltán parlamenti meghallgatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa elmondta, a kormány célja, hogy a nemzetiségi közösségekkel együttműködve alakítsák át a választási szabályokat, és megakadályozzák a külső politikai befolyást a nemzetiségi képviseletben. Tar Zoltán azt is hangsúlyozta, támogatják a nemzetiségek által fenntartott oktatási intézményeket, és visszaadnák az intézmények autonómiáját. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került, egészségi okokból rászoruló színházi háttér dolgozók támogatása. A kezdeményezéshez csak nem 100 fellépő közreműködő csatlakozott. A művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Picúr Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
3: A felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok is viharos széllel. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Picúr Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetés hangzott el.
4: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
6: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátori út 2 per A, a Tesco áruházban.
7: Május 16-án az év fonogram díjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kaponyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
8: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
7: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n. Vagy személyesen Jászberénybe. A piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
9: Jogomvan.hu.
10: Jogomvan.hu.
9: Jogi segítség mindenkinek.
10: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
11: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
12: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
13: Ez volt a reklám.
14: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
15: Áldozatot követelt a tűzjász kíséren. Új arculatot kapott a jászberényi piaccsarnok. Köszöntem Önöket. A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Vasárnap reggel érkezett a jelzés a katasztrófa védelemhez, amely szerint Jászkíséren egy családi házban rokonai holtan találtak egy idős férfit. A családi házban egy korábbi, már kialudt tűz nyomai voltak. A 80 négyzetméteres épület hálószobájában kis területen berendezési tárgyak égtek. Mivel a tűz magától kialudt, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség. A Jászhegykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint az ott lakó idős férfi feltehetően füstmérgezés miatt vesztette életét. A tűz pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet, a legtöbb lakástűz miatti tragédia füstérzékelővel megelőzhető lenne. A szoba közepén a plafonra szerelt füstérzékelő már a tűz keletkezésekor hangos sípolással jelzi a veszélyt. Ilyenkor van idő a tüzet még kezdeti stádiumban megfékezni, vagy épségben kimenekülni az épületből és értesíteni a tűzoltókat. Ünnepélyes keretek között adták át azokat az egyedi, tematikus alkotásokat, amelyek a jászberényi piaccsarnok vakablakait díszítik. A kihelyezett művek Bóta Judit önkormányzati képviselő és Jászberényváros önkormányzatának támogatásával valósultak meg. Koncz Gábor festőművész tervező grafikus szervezésében 12 jászsági alkotó munkái készültek el. A kezdeményezés célja az volt, hogy a piaccsarnok szürke falai életre keljenek, és olyan alkotások kerüljenek a vakablakokat, indokokra, amelyek Jászberény és a piac életét tükrözik, mondta Bóta Judit önkormányzati képviselő, a projekt ötletgazdája, megköszönve a helyi művészek munkáját, amellyel a városkép szépítéséhez járultak hozzá.
16: Az volt a cél, hogy a piactér szürke falai életre keljenek, és olyan alkotások kerüljenek a falra, amelyek tükrözik a Jászberény meg a piac életét, hiszen ez egy közösségi tér, ahol találkozunk, és nap mint nap beszélgethetünk. Külön köszönet a jászsági helyi művészek munkáinak, melyel a városkép szépítéséhez járultak hozzá, ezáltal bemutatkozásra nyílt alkalmuk. Köszönöm a piaci árusoknak is a hozzáállását, a szívélyes fogadtatást, hiszen ezt a teret ők töltik meg minden nap élettel. Bízom benne, hogy a kihelyezett képek nagy örömére szolgálnak piaci látogatóknak, meg akik megnézik. És köszönöm, hogy együtt tehettünk a Jászberény város szépítésért, a városkép kialakításáért.
15: Budai Lóránt polgármester köszöntőjében méltatta az alkotók kreativitását, örömmel fogadta, hogy a művészek újabb létesítményt tettek szebbé, színesebbé és otthonosabbá a városban. A településvezető arról is szólt, hogy a fejlesztés folytatódik, hamarosan megújul a piasztéri parkoló.
17: Ilyen és ehhez hasonló kezdeményezés volt már Jászberényben, néhány intézményünket már díszítik helyi művészek alkotásai. Ez a paletta, hogy fogalmazzak így, ez most bővült, és bízom benne, hogy nem ér véget. Én nagyon örülök, hogy vannak művészek, vannak képviselők, akik fontosnak tartják a város ilyen szempontból való fejlődését is, és bízom benne, hogy ez nem áll meg. És annyira nem áll meg egyébként, hogy maga a piactér is hamarosan meg fog újulni. Nem csak most már a csarnok, amin igyekszünk mindig egy picit változtatni, kicsikét komfortosabbá tenni, hanem lassan majd a parkoló is meg fog újulni, zöldebb, ligetesebb és otthonosabb lesz. Úgyhogy ez egészében véve azt hiszem egy nagyon nagy lépés lesz itt Jászberényben, és még egyszer bízom benne, hogy lesz még ilyen és ehhez hasonló.
15: Az átadó ünnepségen Koncz Gábor festőművész tervező grafikus bemutatta a jelenlévő alkotótársait, akik lelkesen vállalták a kreatív feladatot. Mint mondta, a festmények jászberényi és piaci életképeket ábrázolnak, a képeken a zöld szín dominál.
18: Szeretném megköszönni a város önkormányzatának, illetve a képviselő asszonynak, hogy bízott annyira bennünk, bíztak bennünk, hogy lehetőleg minőségi munkát fogunk lerakni. Fölkértem összesen saját magamon kívül 11 képzőművészt, tanárt, grafikust, akik a jászsághoz köthetőek, tehát nem csak jászberényiek, hanem a jászságban tanítanak, a jászságban születtek, a jászságban élnek, vagy már éppen nem itt élnek, de itt születtek, itt alkotnak, és mindenki örömmel elfogadta a felkérést. A tematika ez esetben a piac és Jászberény volt. Legyen köze a városhoz, legyen köze a piachoz, illetve a zöld szín találtuk ki, mint közös nevező, tehát az összes táblán vagy munkán észrevehetik a zöld színt valamilyen formában. Ez fogja össze egyébként a műveket, illetve ezt az egész projektet. Igazából abban bízom, hogy minél több ilyen jellegű művészeti projektet meg tudunk még valósítani a városban, mert azt látom, hogy a lakosság részéről, hogy nagyon pozitívak a visszajelzések, remélhetőleg még fogjuk a város színesíteni továbbra is.
15: Több lopásról is érkezett bejelentés a rendőrségre Mezőtúrról. Volt, aki kerékpár, gépkocsiból lopásról, más garázs, illetve büfé feltörésről számolt be. Az adatgyűjtés után az egyenruhások elfogták az elkövetőt, egy 18 éves helyi fiatalt. A rendőrök előtt nem volt ismeretlen, hasonló vagyon elleni bűncselekmények miatt folyik már ellene eljárás. A nyomozók egyesítést követően 5 rendbeli lopás és egy áprilisi ügye jármű önkényes elvétele miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Híreinkben sport. Jászberény kosárlabda csapata az NB1B rájátszásában a helyosztó utolsó párharcát kezdte meg Debrecen U23-as csapatával, amely a 11. hely megszerzésért zajlik. Az első találkozót vasárnap játszották Debrecenben, ahol a fél időben még a vendéglátók vezettek, de a második játékrészben fordította JKS-e és megnyerte az első találkozót. De az U23 Jászberényi KS-e 64-67. Folytatás csütörtökön Jászberényben 19 órai kezdett el. Erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több fele több hullámban alakulhatnak ki záporok, egy-egy intenzív, heves zivatar is előfordulhat. Késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása. Megújul a kormányzati kommunikáció. Szeles esős időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Reggel óta tart a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma és holnap összesen 16 jelöltet hallgatnak meg. Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció, erről közölt tájékoztatást a kormány.hu. A közlemény szerint a jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. Azt írták, a kormányzati kommunikáció célja ezen túl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság és a nyugodt, emberséges hang nem lesz. A hivatalos oldal közérthetően kíván beszámolni a kabinet döntéseiről és a mindennapokat érintő intézkedésekről. A honvédelem nemzeti ügy, erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterjelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Jövőbeni munkája kapcsán kiemelte, vissza kell állítani a szövetségeseink bizalmát, a katonák morálját és önbizalmát. Úgy fogalmazott, a Tisza a béke kormánya, nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítják vissza a sorkötelezettséget. Jelentős országépítési feladat vár a minisztériumra, jelentette ki bizottsági meghallgatásán a közlekedési és beruházási miniszterjelölt. Vitézi Dávid elmondta, hogy megvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal és a Mohácsi híd ügyét, a MÁV vasúti járműjavító cégeinek csőd közeli állapotát, valamint az autópálya koncessziós szerződéseket. Kiemelte a közlekedés biztonság javítását és a KRESZ átalakításának fontosságát. A nemzetiségi választási rendszer módosítását és a nemzetiségi oktatás megerősítését ígérte Tarz Zoltán parlamenti meghallgatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa elmondta, a kormány célja, hogy a nemzetiségi közösségekkel együttműködve alakítsák át a választási szabályokat, és megakadályozzák a külső politikai befolyást a nemzetiségi képviseletben. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestjét a színházi dolgozók szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került, egészségi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. A kezdeményezéshez csaknem 100 fellépő, közreműködő csatlakozott. A művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Agrodiscont. Föltől a kiskertekig együtt növekedünk.
5: Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Agrodiscont. Föltől a kiskertekig együtt növekedünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak. Dino!

97.7 Trio FM melletted szól. Indul a mai délutáni műszak, május 11-én, hétfőn, a Ferencek névnapján, francia latin eredetű név, az olasz Francesco név latinosított formájából származik. Assisi Szent Ferenc gyerekkori beceneve volt, amit azért kapott, mert édesanyja francia származású volt, jelentése pedig francia, úgyhogy Isten éltesse a Ferenceket, a Feriket, nagyon sokáig ne felejtsék el őket köszönteni. Ebben az órában rögtön itt az elején beszélünk majd a cicákról, és hogy felismerhetik-e vajon a saját nevüket, ezt vizsgálták a kutatók, és sok tápanyagdús étel segítheti a fogyás, de hogy melyek ezek, nem sokára elmondom. 06-30-301-22-77, ez az SMS Viber elérhetőségünk, használják bizalommal. Írják meg, ha látnak valamit az utakon, vagy szeretnének velem valamit megosztani, addig 14 óra után érkezik Ed Sheeran, és a Camera, én pedig Zsupos Ági vagyok.

97.7 Trio FM mellettet szól. A macskák képesek megtanulni és felismerni a nevüket. A cicák nem feltétlenül a szó jelentését értik, hanem azt tanulják meg, hogy a nevükhöz gyakran kellemes dolgok kapcsolódnak, például etetés, játék, jutalomfalat vagy figyelem. A szakértők szerint a cicák a gazdájuk hangját is meg tudják különböztetni az idegenéktől, és a hangnemre is érzékenyen reagálnak. Az, hogy a cica nem megy oda a hívásra, nem jelenti azt, hogy nem ismeri fel a saját nevét. Már az is reakció lehet, hogy megmozdítja a fülét, felnéz, vagy a gazdi felé fordítja a fejét. De hát ismerjük a macskákat, nem annyira szófogadóak, mint a kutyusok. Az érdekességek után a Morcsiba zenél.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól, folytatódik a délutáni műszak, fél három után jönnek a friss jársági hírek, és minden, ami az itt élőket érdekelheti, az óra második felében olyan ételeket hozok majd, amik kifejezetten tápanyagdúsak, de mégis segítik a fogyást. A hírek után pedig a Purple Disco Machine zenél Kungszal, ez lesz a Substitution.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
4: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az óvit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
5: Komolyan? És most is visszajársz?
4: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
6: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az óviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Childrens, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
7: Ez volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Lángokban állt egy porteleki tanyaépület, az oltást 6 tűzoltó egység végezte. A nyilvánossághoz fordultak a tanyasiak. Idén Jászthadányban indult útjára a Magyarok Kenyere program. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Tűz ütött ki Jászberény porteleki település részén vasárnap délután. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság által közölt tájékoztatás szerint egy 40 négyzetméteres tanya épület és annak berendezési tárgyai kaptak lángra. A tűz egy 60 négyzetméter alapterületű istálót és az udvaron tárolt tűzifát is érintett. A helyszínre több egység is kivonult, a 60-i, a Jászberényi, a Nagykátai hivatásos, a Jászárokszállási önkormányzati, a Jászboldogházi és a Jászalsó Szentgyörgyi tűzoltók 6 vízsugárral és kéziszerszámokkal dolgoztak a lángok megfékezésén. A tűzesetről egy a környéken élő lakó is kifejtette véleményét. A Jászberényi közösségi oldalakon közzétett írása szerint a probléma legfőbb oka a porteleket körülvevő több mint 20 éves nyárfa erdő állapota. A virágzó nyárfák hatalmas mennyiségű, rendkívül gyúlékony pelyhet szórnak szét, amely jelenleg sok helyen térdig borítja az erdő alját és a környező területeket. Egyetlen szikra, eldobott csík, vagy akár egy napsütésben hagyott üvegdarab is elegendő ahhoz, hogy pillanatok alatt újra lángba boruljon az egész környék. Az ott élő bejegyzésében arról is írt, hogy az erdőgazdálkodó hosszú ideje nem gondozza megfelelően a területet. Nem történik tárcsázás, karbantartás vagy olyan megelőző munka, amely csökkenteni a tűzveszélyt. Már többször is jelezték a problémát, segítséget kértek, figyelmeztették a veszélyre még az első nagy tűzeset után is, azonban érdemi intézkedés nem történt. Mint a porteleki lakó írja, állandó félelemben élnek, nem mernek elmenni dolgozni, mert attól tartanak, hogy mire hazaérnek, már csak a romjai találják életük munkájának. Családok figyelik egész nap az erdőt, készenlétben állnak, figyelik, nem száll le fel újra füst. Az írást jegyző ott lakó a nyilvánosság erejében bízva tette közzé gondolatait, mert szerinte porteleken az emberek valóban rettegnek attól, hogy a következő tűz már nem csak állatokat és házakat fog elpusztítani, hanem ember életekbe fog kerülni. Kérik a hatóságok segítségét. Lesodorodott az útról és felborult egy személyautó Jászteleknél a Jászberényi úton a 32-es főút 33-as 34-es kilométere közötti szakaszon, tájékoztatott a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság a műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez, a jászberényi hivatásos tűzoltókat riasztották a tegnapi balesethez. a jászladányi Sarlós Boldogasszony templom adott otthont a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszent program 2026-os programnyitó búzaszentelésének. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogassa, beleértve a határon túli közösségeket is. A programsorozat első állomása hagyományosan a búzaszentelő ünnepség, amelyet idén Jászladányban rendeztek meg. A kezdeményezés 2011-ben indult Pécsről, már azonban országos összefogássá nőtte ki magát, amelyhez évről évre a Jász-Nagykunszolnok vármegyei gazdatársadalom is csatlakozik. Mint az eseményen elhangzott, akár a határokon innen, akár túlélnek, minden magyar gyermeknek tudnia kell, nincsenek egyedül. Mindig számíthatnak a segítő szándékú szervezetekre és azokra a gazdálkodókra, akik felajánlásaikkal hozzájárulnak ahhoz, hogy minél kevesebben kényszerüljenek nélkülözésre. Az elmúlt években több mint 30 ezer családnak tudtak segítséget nyújtani. Tűzütött ki Szolnok szandaszöllősi település részénél, nagy területen égett az erdő ajnövényzete és a nyárfaszösz, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, amelynek műveleti szolgálata is a helyszínre sietett. A tájékoztatás szerint egy 15 hektáros területet érintettek a lángok, melyet a szolnoki, a kunszentmártoni, a szarvosi és a nagykátai hivatásos tűzoltók közös összefogásával oltottak el. Erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, egyre több fele több hullámban alakulhatnak ki záporok, egy-egy intenzív, heves zivatar is előfordulhat, késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A fogyásban sokat számíthat a megfelelően összeállított étrend. Érdemes rostban gazdag, laktató, de viszonylag alacsony kalóriatartalmú ételeket választani, mert ezek segíthetnek a testsúly kontrollálásában és az általános jóllét támogatásában is. Ilyenek lehetnek például a zöldleveles zöldségek, a hüvelyesek, a tojás, a halak, az avokádó, a chia mag vagy a görög joghurt. A szakértők szerint nem önmagában egy-egy ételtől indul be a fogyás, hanem attól, ha az étrend összességében kiegyensúlyozott, tápanyagdús és hosszabb távon is tartható. A cél nyilván az, hogy a szervezet elegendő fehérjéhez, rosthoz, vitaminhoz és ásványi anyagokhoz jusson. Jön egy újabb kedvenc a délutáni műszakban, Rita Ora és a Let Me Love You.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért az első óránk, ami a mai délutáni műszakot illeti május 11-én hétfőn. Robogunk tovább, hogy mi hamarabb véget érjen a munkaidő. Friss hírek jönnek 15 órakor, majd az Artemász nyitja a következő órát ezzel a dalával.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ballagási ékszervásár a Jász Ékszernél. Aranyékszerek 10-15%-os, ezüst ékszerek 20%-os kedvezménnyel kaphatók. Használja ki egyedülálló aranycsere akciónkat. Régi megunt ékszereit emeltárú beszámítással újakra cserélheti. Óriási karikagyűrű kínálatunkat tekintse meg a www.karikagyűrűszalon.hu oldalunkon, vagy válasszon személyesen üzletünkben azonnal elvihető gyűrűinkből. Tört arany felvásárlás, ezüstcsere. A Jász Ékszer üzletét keresse Jász Berényben, a Palotási János utca 15 szám alatt a buszpálya udvarnál. Már üzletünk előtt is parkolhat. Telefon 57 404 840.
4: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego, otthon generációkon keresztül.
5: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben! Diego Jászberény, Nagykátolyi út 2 per A, a Tesco áruházban.
6: Ez volt a reklám!
1: A Trio FM hírei.
7: Megújul a kormányzati kommunikáció. A közlekedés biztonsági javítását ígérte a leendő közlekedési miniszter. Szeles elsős időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Reggel óta tart a leendő Tisza kormányminiszter jelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma és holnap összesen 16 jelöltet hallgatnak meg. Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció, erről közölt tájékoztatást a kormány.hu. A közlemény szerint a jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. Azt írták, a kormányzati kommunikáció célja ezentúl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság és a nyugodt, emberséges hang nem lesz. A hivatalos oldal közérthetően kíván beszámolni a kabinet döntéseiről és a mindennapokat érintő intézkedésekről. Jelentős átalakításra szorul a belügyi tárca, fontos, hogy a jövőben csak annyi feladatot végezzen, amelynek ellátására alkalmas, jelentette ki a belügyminiszter jelölt a parlamenti meghallgatásán. Pósvai Gábor hozzátette, elsődleges szempont, hogy olyan intézményi környezet jöjjön létre, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. A honvédelem nemzeti ügy, erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Jövőbeni munkája kapcsán kiemelte, vissza kell állítani a szövetségeseink bizalmát, a katonák morálját és önbizalmát. Úgy fogalmazott, a Tisza a béke kormánya, nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítják vissza a sorkötelezettséget. Jelentős országépítési feladat vár a minisztériumra, jelentette ki bizottsági meghallgatásán a közlekedési és beruházási miniszter jelölt. Vitézi Dávid elmondta, hogy megvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal és a Mohácsi híd ügyét, a MÁV vasúti járműjavító cégeinek csődközeli állapotát, valamint az autópálya koncessziós szerződéseket. Kiemelte a közlekedés biztonsági javítását és a KRESZ átalakításának fontosságát. Stagnáltak a lakbérek áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Puszta Monostori Tusor víz-gáz-fűtés szaküzlet.
7: Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Puszta Monostori Tusor víz-gáz fűtés szaküzlet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. A stressz természetes testi reakció, ilyenkor gyorsabban ver a szívünk, felgyorsul a légzés és megfeszülnek az izmok. Régen ez a túlélést segítette, ma viszont a mindennapi rohanásban könnyen kimerítheti az idegrendszert. A feszültség oldására több egyszerű módszer is beválhat, ilyen a mély hasi légzés, a testpásztázás, a vezetett képzelet, a mindfulness meditáció, valamint a jóga, a tai chi és a Qigong is. Van, akinek az ismétlődő ima vagy egy mantra segít. A szakértők szerint érdemes több technikát is kipróbálni, mert nem mindenkinek ugyanaz működik. Ideális esetben napi 20 perc gyakorlás ajánlott, de már néhány perc tudatos lazítás is segíthet enyhíteni a feszültséget. Lazítsanak velünk, Lorraine dalára, ez lesz az Is It Love?

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Fél négy után folytatjuk a délutáni műszakot. Tudják, friss jársági hírek következnek, méghozzá Kisnémetné király Évától. Előtte reklám, majd Jess Glynnel folytatjuk, és az All I Am-mel ebből mutatok majd egy rövid részletet. Az óra második felében pedig azt is megvizsgáljuk, miért érdemes fogyasztani az alma ecetet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig. Együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
4: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
5: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvencejét, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné király Éva. Ünnepélyes keretek között adták át azokat az egyedi, tematikus alkotásokat, amelyek a jászberényi piaccsarnok vakablakait díszítik. A kihelyezett művek Bóta Judit önkormányzati képviselő és Jászberényváros önkormányzatának támogatásával valósultak meg. Koncz Gábor festőművész tervező grafikus szervezésében 12 jászsági alkotó munkái készültek el. A kezdeményezés célja az volt, hogy a piaccsarnok szürke falai életre keljenek, és olyan alkotások kerüljenek a vakablakokra, amelyek Jászberény és a piac életét tükrözik, mondta Bóta Judit önkormányzati képviselő, a projekt ötletgazdája, megköszönve a helyi művészek munkáját, amellyel a városkép szépítéséhez járultak hozzá.
9: Az volt a cél, hogy a piactér szürke falai életre keljenek, és olyan alkotások kerüljenek a falra, amelyek tükrözik a Jászberény meg a piac életét, hiszen ez egy közösségi tér, ahol találkozunk és nap mint nap beszélgethetünk. Külön köszönet a jászsági helyi művészek munkáinak, melyel a városkép szépítéséhez járultak hozzá, ezáltal bemutatkozásra nyílt alkalmuk. Köszönöm a piaci árusoknak is a hozzáállását, a szívélyes fogadtatást, hiszen ezt a teret ők töltik meg minden nap élettel. Bízom benne, hogy a kihelyezett képek nagy örömére szolgálnak piaci látogatóknak, meg akik megnézik. És köszönöm, hogy együtt tehettünk a Jászberény város szépítésért, a városkép kialakításáért.
8: Budai Lóránt polgármester köszöntőjében méltatta az alkotó kreativitását, örömmel fogadta, hogy a művészek újabb létesítményt tettek szebbé, színesebbé és otthonosabbá a városban. A településvezető arról is szólt, hogy a fejlesztés folytatódik, hamarosan megújul a piasztéri parkoló.
10: Ilyen és ehhez hasonló kezdeményezés volt már Jászberényben, néhány intézményünket már díszítik helyi művészek alkotásai. Ez a paletta, hogy fogalmazzak így, ez most bővült, és bízom benne, hogy nem ér véget. Én nagyon örülök, hogy vannak művészek, vannak képviselők, akik fontosnak tartják a város ilyen szempontból való fejlődését is, és bízom benne, hogy ez nem áll meg. És annyira nem áll meg egyébként, hogy maga a piactér is hamarosan meg fog újulni. Nem csak most már a csarnok, amin igyekszünk mindig egy picit változtatni, kicsikét komfortosabbá tenni, hanem lassan majd a parkoló is meg fog újulni, zöldebb, ligetesebb és otthonosabb lesz. Úgyhogy ez egészében véve azt hiszem, egy nagyon nagy lépés lesz itt Jászberényben, és még egyszer bízom benne, hogy lesz még ilyen és ehhez hasonló.
8: Az átadó ünnepségen Koncz Gábor festőművész tervező grafikus bemutatta a jelenlévő alkotótársait, akik lelkesen vállalták a kreatív feladatot. Mint mondta, a festmények jászberényi és piaci életképeket ábrázolnak, a képeken a zöld szín dominál.
11: Szeretném megköszönni a város önkormányzatának, illetve a képviselő asszonynak, hogy bízott annyira bennünk, bíztak bennünk, hogy lehetőleg minőségi munkát fogunk lerakni. Fölkértem összesen saját magamon kívül 11 képzőművészt tanárt, grafikust, akik a jársághoz köthetőek. Tehát nem csak jászberények, hanem a jársákban tanítanak, a jársákban születtek, a jársákban élnek, vagy már éppen nem itt élnek, de itt születtek, itt alkotnak, és mindenki örömmel elfogadta a felkérést. A tematika ez esetben a piac és jászberény volt. Legyen köze a városhoz, legyen köze a piachoz, illetve a zöld szín találtuk ki, mint közös nevező, tehát az összes táblán vagy munkán észrevehetik a zöld színt valamilyen formában. Ez fogja össze egyébként a műveket, illetve ezt az egész projektet. Igazából abban bízom, hogy minél több ilyen jellegű művészeti projektet meg tudunk még valósítani a városban, mert azt látom, hogy a lakosság részéről, hogy nagyon pozitívak a visszajelzések, remélhetőleg még fogjuk a város színesíteni továbbra is.
8: Vasárnap reggel érkezett a jelzés a katasztrófa védelemhez, amely szerint Jászkíséren egy családi házban rokonai holtan találtak egy idős férfit. A családi házban egy korábbi, már kialudt tűz nyomai voltak. A 80 négyzetméteres épület hálószobájában kis területen berendezési tárgyak égtek. Mivel a tűz magától kialudt, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség. A Jászhegykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint az ott lakó idős férfi feltehetően füstmérgezés miatt vesztette életét. A tűz pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet, a legtöbb lakástűz miatti tragédia füstérzékelővel megelőzhető lenne. A szoba közepén a plafonra szerelt füstérzékelő már a tűz keletkezésekor hangos sípolással jelzi a veszélyt. Ilyenkor van idő a tüzet még kezdeti stádiumban megfékezni, vagy épségben kimenekülni az épületből és értesíteni a tűzoltókat. Több lopásról is érkezett bejelentés a rendőrségre Mezőtúrról. Volt, aki kerékpár, gépkocsiból lopásról, más garázs, illetve büfé feltörésről számolt be. Az adatgyűjtés után az egyenruhások elfogták az elkövetőt, egy 18 éves helyi fiatalt. A rendőrök előtt nem volt ismeretlen, hasonló vagyon elleni bűncselekmények miatt folyik már ellene eljárás. A nyomozók egyesítést követően 5 rendbeli lopás és egy áprilisi ügye jármű önkényes elvétele miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Híreinkben sport. Jászberény kosárlabda csapata az NB1B rájátszásában a helyosztó utolsó párharcát kezdte meg Debrecen U23-as csapatával, amely a 11. hely megszerzésért zajlik. Az első találkozót vasárnap játszották Debrecenben, ahol a félidőben még a vendéglátók vezettek, de a második játékrészben fordította a JKS-e és megnyerte az első találkozót. De az U23 Jászberényi KS-e 64-67. Folytatás csütörtökön, Jászberényben 19 órai kezdettel. Erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több fele, több hullámban alakulhatnak ki záporok, egy-egy intenzív, heves zivatar is előfordulhat. Késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Az almaecetet sokan reggel fogyasztják, de lefekvés előtt is lehetnek kedvező hatásai. Egyes kutatások szerint segíthet az éjgyomri vércukorszint csökkentésében, mérsékelheti a vércukorszint ingadozást, és hosszabb távon az összkoleszterin szintre is hatással lehet. Az esti fogyasztás csökkentheti a nassolási vágyat, de a bizonyítékok egyelőre korlátozottak, ezért a hatás egyénenként eltérhet. Fontos, hogy az almaecetet soha ne ígyuk hígítatlanul, mert irritálhatja a torkot és károsíthatja a fogzománcot. Egy-két evőkanállal érdemes nagyjából 2,5 deci vízben elkeverni, és 2-3 órával lefekvés előtt meginni. Gyógyszerszedés, cukorbetegség vagy reflux esetén ajánlott előbb az orvossal egyeztetni. Jöjjön Damiano David, akihez nem kell engedély, ez a Born with a Broken Heart.

97.7 Trio FM mellettet szól. Fél idejénél járunk a mai délutáni műszaknak, teljes gőzerővel pörög a munkaidő itt a délutáni műszakban is. 16 órakor friss hírek jönnek előtte, reklám, majd Pink zenélés a Just Like a Pill 2002-ből, aztán különböző érdekességekkel és hasznos információkkal visszatérek én is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego, otthon generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátolyi út 2/6, a Tesco áruházban.
5: Május 16-án az év fonogram díjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kapunyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
6: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
5: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n. Vagy személyesen Jászberény a piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása. Nem változtak az albérleti díjak áprilisban. Szeles esős időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Reggel óta tart a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Ma összesen 13 testület ülésezik. Holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze. A külügyminisztérium felügyelete alá kerül az információs hivatal, közölte parlamenti meghallgatásán a leendő külügyminiszter. Orbán Anita azt ígérte, megszüntetik a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti rivalizálást, erősítik az együttműködést, az IH-ban dolgozók számára pedig kiszámítható és vonzó pályamodellt alakítanak ki. Hozzátette, hogy átvilágítják az információs hivatal utóbbi években végzett működését. Jelentős átalakításra szorul a belügyi tárca. Fontos, hogy a jövőben csak annyi feladatot végezzen, amelynek ellátására alkalmas, jelentette ki a belügyminiszter jelölt a parlamenti meghallgatásán. Pósvai Gábor hozzátette, elsődleges szempont, hogy olyan intézményi környezet jöjjön létre, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. A honvédelem nemzeti ügy. Erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Jövőbeni munkája kapcsán kiemelte, vissza kell állítani a szövetségeseink bizalmát, a katonák morálját és önbizalmát. Úgy fogalmazott, a Tisza a béke kormánya, nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítják vissza a sorkötelezettséget. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem több beszerzési forrásra támaszkodna a jövőben, és megmarad a rezsicsökkentés is, jelentette ki Kapitány István parlamenti meghallgatása után. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt újságírók előtt hangsúlyozta, a cél az, hogy az ország mindig a legolcsóbb és legmegbízhatóbb energiaforrásból vásároljon. Kapitány István arról is beszélt, hogy megkezdték a tárgyalásokat a több mint 10 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról. Stagnáltak a lakbérek áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Vetemedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
9: Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
10: az időjárás jelentés támogatója a Vetemedic Kft. A kisállatok szolgálatában.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Folytatjuk a délutáni műszakot 16 óra után, május 11-én a Ferencek névnapján. A fogyasztószerekről lesz szó, aminek nagy trendje dívik most éppen. Kiderült, hogy nem csak a fogyásban segít, és a mindennapi gondoskodás valóban meghosszabbíthatja a kutyák életét. Meglátjuk. 06 30 301 22 77, még egyszer ez az SMS Viber elérhetőségünk. Írják fel és használják bizalommal, készülődik addig is Charlie Puss és a Light Switch.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

0677 Trio FM mellettet szól. Egy nagyszabású svéd-finn kutatás szerint a GLP-1 típusú fogyássegítő és diabétesz elleni gyógyszerek nem csak a testsúlyra, hanem a mentális egészségre is kedvező hatással lehetnek. A vizsgálatban csaknem 100 000 ember adatait elemezték 2009 és 2022 között. Azoknál, akik ilyen kezelést kaptak, különösen szemaglutidot, ritkább volt a pszichiátriai ellátás és a mentális problémák miatti betegszabadság. A depresszió kockázata 44, a szorongási 38%-kal csökkent. A kutatók szerint a háttérben állhat a fogyás, a javuló testkép, a rendeződő vércukorszint és akár közvetlen idegrendszeri hatás is. Az ok-okozati összefüggések tisztázásához azonban további kutatások kellenek, erre lehet még egy picit várnunk kell, de akire biztos nem kell várnunk, Stevie Wonder és a Part-Time Lover.

0: 7-7, Trio FM melletted szól. Fél öt után jönnek a legfrissebb jársági hírek és minden, ami az itt élőket érdekelheti. Kisnémetné Király Évától rövid reklám is lesz, majd Kígó és a DNC közöse is hallható, a Dancing Feet. Mi pedig arról beszélgetünk majd az óra második felében, hogy vajon a mindennapi gondoskodás valóban meghosszabbíthatja-e a kutyusok életét.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
2: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Tűzütött ki Szolnok-Szandaszöllősi település részénél, nagy területen égett az erdő ajnövényzete és a nyárfaszösz, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, amelynek műveleti szolgálata is a helyszínre sietett. A tájékoztatás szerint egy 15 hektáros területet érintettek a lángok, melyet a szolnoki, a kunszentmártoni, a szarvosi és a nagykátai hivatásos tűzoltók közös összefogásával oltottak el. Tűzütött ki Jászberény Porteleki település részén vasárnap délután. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság által közölt tájékoztatás szerint egy 40 négyzetméteres tanya épület és annak berendezési tárgyai kaptak lángra. A tűz egy 60 négyzetméter alapterületű istálót és az udvaron tárolt tűzifát is érintett. A helyszínre több egység is kivonult. A 60-i, a Jászberényi, a Nagykátai hivatásos, a Jászárokszállási önkormányzati, a Jászboldogházi és a Jászalsó Szentgyörgyi tűzoltók 6 vízsugárral és kéziszerszámokkal dolgoztak a lángok megfékezésén. A tűzesetről egy a környéken élő lakó is kifejtette véleményét. A jászberényi közösségi oldalakon közzétett írása szerint a probléma legfőbb oka a porteleket körülvevő több mint 20 éves nyárfa erdő állapota. A virágzó nyárfák hatalmas mennyiségű, rendkívül gyúlékony pelyhet szórnak szét, amely jelenleg sok helyen térdig borítja az erdő alját és a környező területeket. Egyetlen szikra, eldobott csík, vagy akár egy napsütésben hagyott üvegdarab is elegendő ahhoz, hogy pillanatok alatt újra lángba boruljon az egész környék. Az ott élő bejegyzésében arról is írt, hogy az erdőgazdálkodó hosszú ideje nem gondozza megfelelően a területet. Nem történik tárcsázás, karbantartás vagy olyan megelőző munka, amely csökkenteni a tűzveszélyt. Már többször is jelezték a problémát, segítséget kértek, figyelmeztették a veszélyre még az első nagy tűzeset után is, azonban érdemi intézkedés nem történt. Mint a porteleki lakó írja, állandó félelemben élnek, nem mernek elmenni dolgozni, mert attól tartanak, hogy mire hazaérnek, már csak a romjait találják életük munkájának. Családok figyelik egész nap az erdőt, készenlétben állnak, figyelik, nem száll-e fel újra füst. Az írást jegyző ott lakó a nyilvánosság erejében bízva tette közzé gondolatait, mert szerinte porteleken az emberek valóban rettegnek attól, hogy a következő tűz már nem csak állatokat és házakat fog elpusztítani, hanem ember életekbe fog kerülni. Kérik a hatóságok segítségét. Lesodorodott az útról és felborult egy személyautó Jászteleknél a Jászberényi úton a 32-es főút 33-as 34-es kilométerek közötti szakaszon, tájékoztatott a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság a műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez, a jászberényi hivatásos tűzoltókat riasztották a tegnapi balesethez. A jászladányi Sarlós Boldogasszony templom adott otthont a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszent program 2026-os programnyitó búzaszentelésének. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogassa, beleértve a határon túli közösségeket is. A programsorozat első állomása hagyományosan a búzaszentelő ünnepség, amelyet idén Jászladányban rendeztek meg. A kezdeményezés 2011-ben indult Pécsről, mára azonban országos összefogássá nőtte ki magát, amelyhez évről évre a Jász-Nagykunszolnok vármegyei gazdatársadalom is csatlakozik. Mint az eseményen elhangzott, akár a határokon innen, akár túlélnek, minden magyar gyermeknek tudnia kell, nincsenek egyedül. Mindig számíthatnak a segítő szándékú szervezetekre és azokra a gazdálkodókra, akik felajánlásaikkal hozzájárulnak ahhoz, hogy minél kevesebben kényszerüljenek nélkülözésre. Az elmúlt években több mint 30 ezer családnak tudtak segítséget nyújtani. Erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, egyre több fele, több hullámban alakulhatnak ki záporok, egy-egy intenzív, heves zivatar is előfordulhat, késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. A kutyák hosszú és egészséges élete nem csak a genetikán múlik, hanem a gazdi mindennapi döntésein is. A kutyák öregedését vizsgáló kutatók szerint már néhány egyszerű szokás is sokat segíthet abban, hogy kedvencünk tovább maradjon fit és energikus. Fontos a rendszeres mozgás, a közös játék, a megfelelő mennyiségű és minőségű táplálék, valamint az egészséges testcsúly megőrzése. Sokat számítanak az állatorvosi ellenőrzések is, mert így a betegségek korábban felismerhetők. A kutyák lelki jólléte sem mellékes. A biztonságos környezet, a társas kapcsolatok és a gazdival töltött idő mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy boldogabb és hosszabb életen legyen a kiskutyának, illetve nekünk együtt vele. Bye Alex és a Slebzenél rögtön az érdekességek után ez az Emlékszem vagy. Nézd.

7-7, Trio FM melletted szól, véget ért egy újabb óra, de mi nem állunk meg, mert hogy jön a mai műsorunk záró etapja 17 óra után, remélem, hogy velem tartanak. Előtte friss hírek, reklám, majd a Coldplay és a Feels Like I'm Falling in Love. Ebből egészen biztosan tudok mutatni egy rövid részletet. Na, a frissességek közül válogattam még, hiszen mindössze 2 éves ez a dal.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: A rezsicsökkentés megtartását ígéri a leendő gazdasági miniszter. Szerdán kezdődik a Szegedi Zsigmond Vilmos Filmfesztivál. Szeles, esős időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Reggel óta tart a leendő kormányminiszter jelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány 16 minisztere a holnap délutáni parlamenti ülésen már esküt tehet. A külügyminisztérium felügyelete alá kerül az információs hivatal, közölte parlamenti meghallgatásán a leendő külügyminiszter. Orbán Anita azt ígérte, megszüntetik a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti rivalizálást, erősítik az együttműködést, az IH-ban dolgozók számára pedig kiszámítható és vonzó pályamodellt alakítanak ki. Jelentős átalakításra szorul a belügyi tárca, fontos, hogy a jövőben csak annyi feladatot végezzen, amelynek ellátására alkalmas, jelentette ki a belügyminiszter jelölt a parlamenti meghallgatásán. Pósvai Gábor hozzátette, elsődleges szempont, hogy olyan intézményi környezet jöjjön létre, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem több beszerzési forrásra támaszkodna a jövőben, és megmarad a rezsicsökkentés is, jelentette ki Kapitány István parlamenti meghallgatása után. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt újságírók előtt hangsúlyozta, a cél az, hogy az ország mindig a legolcsóbb és legmegbízhatóbb energiaforrásból vásároljon. Kapitány István arról is beszélt, hogy megkezdték a tárgyalásokat a több mint 10 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról. Stagnáltak a lakbérek áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. 41 alkotás látható a szerdán kezdődő 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. Az Oscar-díjas operatőr emlékét őrző mustrán régi filmeket is levetítenek, a többi közt az idén 40 éves Szerelem első vérig című mozit. A közönség találkozók mellett mesterkurzusok, könyvbemutató és kerekasztal beszélgetés is szerepel a programban, délelőttönként pedig gyerekeknek szóló műsor lesz. A díjkiosztót vasárnap tartják. Marad a többnyire felhős idő, egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. A Ferencek névnapján pörgetjük tovább a délutáni műszakot. Május 11-én tartsanak velünk, hiszen a mai napon ez lesz az utolsó óránk a délutáni műszakban. Beszélünk majd arról, hogy több mindennapi étel is ronthatja a vércukorszintet, s másokból sóznak többet a férfiak és a nők, illetve hogy kifogyaszt többet a sóból, azt is elárulom majd. Amivel tovább megyünk, az egészen biztosan Eva Max dala lesz 17 óra után, ez a Sweet but a Psycho.

97.7 Trio FM mellettet szól. A prediabetes a cukorbetegség előszobája. Ilyenkor a vércukorszint már magasabb az egészségesnél, de még nem éri el a diabetes határát. A folyamat időben felismerve életmódváltással visszafordítható. Közvetlenül viszont kettes típusú cukorbetegség alakulhat ki belőle. Ezért különösen fontos, hogy mit eszünk naponta. A szakértők szerint prediabetes esetén óvatosan kell bánni többek között a fehér kenyérrel, a cukros péksüteményekkel és az édes üdítőkkel, a cukros reggelizőpe és a túl zsíros húsételekkel is. Ezek gyors vércukorszint emelkedést okozhatnak, vagy ronthatják az anyagcserénket. A megelőzésben persze sokat segített a rostban gazdag kiegyensúlyozott étrend. Próbáljanak meg odafigyelni, amíg zenél Switch Disco, Ella Henderson, Robert Miles és a React.

97.7 Trio FM mellettet szól, ismét érkezünk a friss jársági információkkal, ezeket Kisnémetné királyévától hallhatják 17:30 után. Itt a délutáni műszakban az óra második felében megvizsgáljuk, hogy vajon a hölgyek vagy az urak esznek-e több sót, de előtte mutatom, mit hallgatunk meg a hírek után a Nickelback-szenél majd. Egy közel 20 éves dallal ez lesz a Photograph.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Áldozatot követelt a tűzjász kísérre. Új arculatot kapott a Jászberényi piaccsarnok. Köszöntem Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Vasárnap reggel érkezett a jelzés a katasztrófa védelemhez, amely szerint Jászkíséren egy családi házban rokonai holtan találtak egy idős férfit. A családi házban egy korábbi, már kialudt tűz nyomai voltak. A 80 négyzetméteres épület hálószobájában kis területen berendezési tárgyak égtek. Mivel a tűz magától kialudt, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség. A Jászhegykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint az ott lakó idős férfi feltehetően füstmérgezés miatt vesztette életét. A tűz pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet, a legtöbb lakástűz miatti tragédia füstérzékelővel megelőzhető lenne. A szoba közepén a plafonra szerelt füstérzékelő már a tűz keletkezésére hangos sípolással jelzi a veszélyt. Ilyenkor van idő a tüzet még kezdeti stádiumban megfékezni, vagy épségben kimenekülni az épületből és értesíteni a tűzoltókat. Ünnepélyes keretek között adták át azokat az egyedi, tematikus alkotásokat, amelyek a Jászberényi piaccsarnok vakablakait díszítik. A kihelyezett művek Bóta Judit önkormányzati képviselő és Jászberény város önkormányzatának támogatásával valósultak meg. Koncz Gábor festőművész tervező grafikus szervezésében 12 jászsági alkotó munkái készültek el. A kezdeményezés célja az volt, hogy a piaccsarnok szürke falai életre keljenek, és olyan alkotások kerüljenek a vakablakokra, amelyek Jászberény és a piac életét tükrözik, mondta Bóta Judit önkormányzati képviselő, a projekt ötletgazdája, megköszönve a helyi művészek munkáját, amellyel a városkép szépítéséhez járultak hozzá.
3: Az volt a cél, hogy a piactér szürke falai életre keljenek, és olyan alkotások kerüljenek a falra, amelyek tükrözik a Jászberény meg a piac életét, hiszen ez egy közösségi tér, ahol találkozunk és nap mint nap beszélgethetünk. Külön köszönöm a jászsági helyi művészek munkáinak, melyel a városkép szépítéséhez járultak hozzá, ezáltal bemutatkozásra nyílt alkalmuk. Köszönöm a piaci árusoknak is a hozzáállását, a szívélyes fogadtatást, hiszen ezt a teret ők töltik meg minden nap élettel. Bízom benne, hogy a kihelyezett képek nagy örömére szolgálnak piaci látogatóknak, meg akik megnézik. És köszönöm, hogy együtt tehettünk a Jászberény város szépítésért, a városkép kialakításáért.
2: Budai Lóránt polgármester köszöntőjében méltatta az alkotók kreativitását, örömmel fogadta, hogy a művészek újabb létesítményt tettek szebbé, színesebbé és otthonosabbá a városban. A településvezető arról is szólt, hogy a fejlesztés folytatódik, hamarosan megújul a piasztéri parkoló.
4: Ilyen és ehhez hasonló kezdeményezés volt már Jászberényben, néhány intézményünket már díszítik helyi művészek alkotásai. Ez a paletta, hogy fogalmazzak így, ez most bővült, és bízom benne, hogy nem ér véget. Én nagyon örülök, hogy vannak művészek, vannak képviselők, akik fontosnak tartják a város ilyen szempontból való fejlődését is, és bízom benne, hogy ez nem áll meg. És annyira nem áll meg egyébként, hogy maga a piactér is hamarosan meg fog újulni. Nem csak most már a csarnok, amin igyekszünk mindig egy picit változtatni, kicsikét komfortosabbá tenni, hanem lassan majd a parkoló is meg fog újulni, zöldebb, ligetesebb és otthonosabb lesz. Úgyhogy ez egészében véve azt hiszem egy nagyon nagy lépés lesz itt Jászberényben, és még egyszer bízom benne, hogy lesz még ilyen és ehhez hasonló.
2: Az átadó ünnepségen Koncz Gábor festőművész tervező grafikus bemutatta a jelenlévő alkotótársait, akik lelkesen vállalták a kreatív feladatot. Mint mondta, a festmények jászberényi és piaci életképeket ábrázolnak, a képeken a zöld szín dominál.
5: Szeretném megköszönni a város önkormányzatának, illetve a képviselő asszonynak, hogy bízott annyira bennünk, bíztak bennünk, hogy lehetőleg minőségi munkát fogunk lerakni. Fölkértem összesen saját magamon kívül 11 képzőművészt, tanárt, grafikust, akik a jászsághoz köthetőek, tehát nem csak jászberényiek, hanem a jászságban tanítanak, a jászságban születtek, a jászságban élnek, vagy már éppen nem itt élnek, de itt születtek, itt alkotnak, és mindenki örömmel elfogadta a felkérést. A tematika ez esetben a piac és Jászberény volt. Legyen köze a városhoz, legyen köze a piachoz, illetve a zöld színt találtuk ki, mint közös nevező, tehát az összes táblán vagy munkán észrevehetik a zöld színt valamilyen formában. Ez fogja össze egyébként a műveket, illetve ezt az egész projektet. Igazából abban bízom, hogy minél több ilyen jellegű művészeti projektet meg tudunk még valósítani a városban, mert azt látom, hogy a lakosság részéről, hogy nagyon pozitívak a visszajelzések, remélhetőleg még fogjuk a város színesíteni továbbra is.
2: Több lopásról is érkezett bejelentés a rendőrségre mezőtúrról. Volt, aki kerékpár, gépkocsiból lopásról, más garázs, illetve büfé feltörésről számolt be. Az adatgyűjtés után az egyenruhások elfogták az elkövetőt, egy 18 éves helyi fiatalt. A rendőrök előtt nem volt ismeretlen, hasonló vagyon elleni bűncselekmények miatt folyik már ellene eljárás. A nyomozók egyesítést követően 5 rendbeli lopás és egy áprilisi ügye jármű önkényes elvétele miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Híreinkben sport. Jászberény kosárlabda csapata az NB1B rájátszásában a helyosztó utolsó párharcát kezdte meg Debrecen U23-as csapatával, amely a 11. helyi megszerzésért zajlik. Az első találkozót vasárnap játszották Debrecenben, ahol a félidőben még a vendéglátók vezettek, de a második játékrészben fordította a JKS-e és megnyerte az első találkozót. De az U23 Jászberényi KS-e 64-67. Folytatás csütörtökön Jászberényben 19 órai kezdettel. Erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több fele, több hullámban alakulhatnak ki záporok, egy-egy intenzív, heves zivatar is előfordulhat. Késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Egy új kutatás szerint a férfiak és a nők nem csak eltérő mennyiségben sózzák az ételeiket, hanem más okokból is nyúlnak a sótartóhoz. A túlzott sófogyasztás mindkét nemnél veszélyes, mert emelheti a vérnyomást, megterheli az ereket, növelheti a szívinfarktust és a stroke kockázatát, valamint károsíthatja a vesét és a csontokat is. A vizsgálat szerint a férfiaknál inkább a szociális tényezők számítanak, az egyedül élők például gyakrabban sóznak többet. A nőknél inkább az életmód és az étrend a döntő, például a feldolgozott élelmiszerek fogyasztása vagy a városi környezet. A kutatók szerint ezért célzottabb tanácsokra lenne szükség, illetve persze az is jó, ha mi magunk nézünk utána a legfontosabb információknak. Jöjjön a Purple Disco Machine és a Beat of Your Heart!

97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, és mára búcsúzunk a délutáni műszaktól május 11-én hétfőn. Rám szerdán számíthatnak ismét 2-től este 6-ig a szokott időpontban, holnap reggel pedig Pálinkás Zsolt ébreszti önöket. A búcsúdalom Kamráttól szól a tavalyi nagy kedvence, a Be Mine. Legyenek nagyon jók, vigyázzanak egymásra is, vigyázzanak magukra, pihenjenek egy nagyot, nem sokára friss hírekkel folytatjuk. Szép estét kívánok, Zsupos Ági vagyok. Yeah.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
5: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Korszerű tanulási rendszert alakítanak ki a leendő oktatási miniszter. Újabb hantavírus fertőzöttet találtak az óceánjáró utasai között. Szeles esős időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Holnap folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A meghallgatások délelőtt fejeződnek be, majd a tervek szerint a Tisza kormánytárca vezetői leteszik esküjüket. Jelentős átalakításra szorul a belügyi tárca. Fontos, hogy a jövőben csak annyi feladatot végezzen, amelynek ellátására alkalmas, jelentette ki a belügyminiszterjelölt a parlamenti meghallgatásán. Pósvai Gábor hozzátette, elsődleges szempont, hogy olyan intézményi környezet jöjjön létre, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Felülvizsgálná a nemzeti alaptantervet az oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt. Lannert Judit kinevezése előtti parlamenti meghallgatásán azt mondta, nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni. Közölte, a tartalomfejlesztés területére külön miniszteri biztost neveznek ki. Terveik közt szerepel a tanulói és pedagógusi terhek csökkentése, a tankönyvválasztási szabadság bővítése, az igazgatók hatáskörének bővítése és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálata. Rendszerváltásra van szükség a külhoni magyarsággal való kapcsolattartásban és a támogatási rendszerben egyaránt. Erről beszélt Tar Zoltán kinevezés előtti parlamenti meghallgatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa elmondta, hogy átvizsgálják a határon túli és diaszpóra támogatások rendszerét, az elszámolás rendjét és formáját. Hangsúlyozta azt is, hogy küldetésének érzi, hogy elősegítse a magyar nemzeten belüli megbékélést. 41 alkotás látható a szerdán kezdődő 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. A közönség találkozók mellett mesterkurzusok, könyvbemutató és kerekasztal beszélgetés is szerepel a programban, délelőttönként pedig gyerekeknek szóló műsor lesz. A díjkiosztót vasárnap tartják. Hazaérkeztek a hantavírussal érintett tengerjáróhajó amerikai utasai. A 17 amerikai állampolgárt a szövetségi karanténközpontba vitték. Egy ember vírustesztje pozitív volt, egyikük pedig tüneteket mutat. Azok közül, akiket tegnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius óceánjáróról, egy francia állampolgár hantavírustesztje is pozitív lett. Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés elsősorban keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: világe.
1: Ismét napirendre került egy gyors étterem létesítésének lehetősége Jászberényben. A képviselőtestület döntése új lendületet adhat a városban tervezett McDonald's étterem építésének. Mint a testületi ülésen elhangzott, az amerikai gyors étterem láncok próbálkozása nem új keletű Jászberényben, már 2022-ben is felmerült egy McDonald's építésének lehetősége a Tesco áruház területén, ám ezek a tervek végül megtorpantak. Ugyanerre az ingatlanra egy másik cég, a szintén amerikai érdekeltségű KFC is éttermet kívánt létesíteni, ám ez a folyamat is megakadt. Most ismét felvette a kapcsolatot az önkormányzattal a McDonald's, hogy a Tesco áruház területén egy 400 négyzetméter alapterületű, drive-in szolgáltatással is rendelkező McDonald's étteremet létesítsen Jászberényben. Ehhez a helyi építési szabályzat módosítását kérte, valamint ezzel együtt benyújtotta a telepítési tanulmánytervet is. Alvári Csaba főépítész.
2: Ez egy olyan előterjesztés, amelyhez hasonló már két ízben járt a képviselőtestület előtt. Először talán emlékszik el mindenki, 2022-ben egy McDonald's étterem építése ügyében hoztunk egy ilyen előterjesztést. Az nem valósult meg, utána jött a KFC ugyanilyen szándékkal, az sem valósult meg. És ezek után a McDonald's felvette velünk ismételten a kapcsolatot, és némi előkészítés után eljutottunk odáig, hogy egyrészt megszülethessen ez az előterjesztés, másrészt reménykedhetünk abban, hogy mégiscsak történni fog valami. Egészen komolyan gondolják. Most ott tartunk, hogy ennek az előterjesztésnek a megszavazásával el tudunk indítani egy rendezési tervmódosítási folyamatot. Annak érdekében, hogy a Tesco áruház területén ki tudjunk jelölni egy új építési helyet, ahol is megvalósulhat majd ez az étterem. Ez egy első lépés a mai határozati javaslat elfogadása, első lépés lehet ezen az úton. Ezzel elindítjuk a rendezési terv módosításának folyamatát, és amint ez a folyamat véget ér, körülbelül fél éves folyamatnak nézünk előbe legalább, amint ez a folyamat véget ér, utána nyílik lehetőség az engedélyeztetése, majd ezt követően a beruházásra. Minden a beruházó szándékai szerint alakul, akkor a jövő évben valamikor talán meg is tud nyílni egy ilyen étterem.
1: Budai Lóránt polgármester reményét fejezte ki, hogy a mostani szándék nem csak terv lesz, és jövőre megnyílhat a gyors étterem Jászberényben.
3: Valóban egy újabb nulladik első lépésnél járunk, amiben tudjuk támogatni ezt a törekvést. Én nagyon bízom benne, hogy a legutóbbihoz képest ez nem fog elhalni. Nyilván akkor nem tett jót, hogy a képviselőtestület egy kampányidőszakban volt, és ezt mindenki igyekezett ezt kihasználni, és nem túl lelkesen fogadta mindenki ezt a hírt. Ez sem tett jót szerintem a szándéknak, de bízunk benne, hogy ez idén más lesz, és valóban a szándék szerint idén elkezdődik, és talán jövőre meg tud valósulni.
1: Bozsik Ferenc képviselő hozzászólásában a közlekedési viszonyok változásáról, a várhatóan megnövekvő közúti forgalom helyzetéről beszélt.
4: Ha jól emlékszem, akkor az első McDonald's esetében a várható óriási forgalomra való hivatkozással eleve egy ilyen körforgalom kialakítása volt az egyik alapfeltétele a KPM-nek, vagy nem tudom kinek, azzal kapcsolatban, hogy nyilván ne torlódjon vissza a sínekig az esetleges sorban állóknak a köre. Ez egyébként összességében nem teljesen valóságtól elrugaszkodott történet, azért most ott a kanyarodósában azért fel tud torlódni, hogy ez a veszély most nem fenyeget, vagy ez valahogy ezt meg fogjuk tudni ugrani, mert lehetséges, hogy ez lenne az első lépés, amit azért is, hogy a beruházónak sem legyen fölösleges rengeteg köre ezzel, meg hogy a városlakókban sem legyen újra egy remény arra, hogy az része a városnak, aki szeretne mondjuk egy McDonald's-ban vagy akár egy KFC-ben étkezni, az esetleg most ismét kap egy reményt, aztán megint összeesik ez a dolog, úgyhogy esetleg, hogyha ezt körül tudjuk járni, az lehetséges, hogy a lépés.
1: Alvári Csaba főépítész válaszában elmondta, a korábbi közlekedési tanulmányok szerint a Tescohoz vezető kereszteződés bírni fogja a megnövekvő gépjármű forgalmat, de szükség szerint a beruházónak kell majd az esetleges korrekciót elvégezni.
2: Valóban ez a kérdés ez felmerült 2022 az első alkalommal, még a McDonald's-os első próbálkozásnál. Mi is feltételeztük azt, hogy a forgalom növekedni fog, ez szinte biztos, hogyha ez az étterem jól fog működni, akkor igen, nagyobb lesz a forgalom, ez kétségtelen. Akkor készült egy olyan tanulmány, amely a telepítési tanulmány terv részét képezte, közlekedési fejezete is volt ennek a tanulmánytervnek, és akkor egyrészt az üzleti terv számításaival összhangba végig gondolták azt beruházói részről, hogy valóban szükség lehet egy olyan fejlesztésre, vagy sem, nekik az jött ki, hogy nem feltétlenül. Ha mégiscsak akkor lesz a forgalom, akkor meg azt gondolom, hogy maga a beruházó lesz rá kényszerítve, illetve a Tesco is rá lesz kényszerítve. Tehát a telek tulajdonosa és használói rá lesznek kényszerítve arra, hogy ott történjék valami. Első körben az volt a vélemény, ami egyébként a KFC-s kísérleteknél is előtérbe került, és ott is végig gondoltuk, az volt a vélemény, hogy nagy valószínűséggel bírni

0: támadja ez a kereszteződés a megnövekedett forgalmat is. Annál is inkább lehet ezt gondolni, mert valójában a Tesco-nál ténylegesen vannak olyan időszakok, amikor nagyobb a forgalom. Akkor elképzelhető, hogy ott majd történni fog valami. Ezek a jeles napjainkhoz kapcsolódnak. Egy átlagos hétköznapon nincs akkora forgalom, ami elgondolásunk szerint, amit ne tudna kiszolgálni ez a kereszteződés.
1: A képviselőtestület elfogadta azt a tervet, mely többek között tartalmazza a módosítási koncepciót és elemzi a közlekedési és közműviszonyokat is. Mivel a tervezett helyszínen továbbra is a település rendezési eszközök módosításával valósulhat meg a McDonald's étterem, ezért ezt is jóvá hagyta a testület. A módosítást és a beruházásból fakadó esetleges fejlesztések költségét a beruházó viseli. Ahogy a képviselőtestület ülésen elhangzott, ha minden a beruházó szándéka szerint alakul, akkor jövőre megnyílhat az első McDonald's a Jászságban.
2: Információk a Jászság szívéből. A trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Lángokban állt egy porteleki tanyaépület, az oltást 6 tűzoltóegység végezte. A nyilvánossághoz fordultak a tanyasiak. Idén Jászthadányban indult útjára a Magyarok Kenyere program. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Tűz ütött ki Jászberény porteleki település részén vasárnap délután. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság által közölt tájékoztatás szerint egy 40 négyzetméteres tanyaépület és annak berendezési tárgyai kaptak lángra. A tűz egy 60 négyzetméter alapterületű istálót és az udvaron tárolt tűzifát is érintett. A helyszínre több egység is kivonult, a 60-i, a Jászberényi, a Nagykátai hivatásos, a Jászárokszállási önkormányzati, a Jászboldogházi és a Jászalsó Szentgyörgyi tűzoltók 6 vízsugárral és kéziszerszámokkal dolgoztak a lángok megfékezésén. A tűzesetről egy a környéken élő lakó is kifejtette véleményét. A Jászberényi közösségi oldalakon közzétett írása szerint a probléma legfőbb oka a porteleket körülvevő több mint 20 éves nyárfa erdő állapota. A virágzó nyárfák hatalmas mennyiségű, rendkívül gyúlékony pelyhet szórnak szét, amely jelenleg sok helyen térdig borítja az erdő alját és a környező területeket. Egyetlen szikra, eldobott csík, vagy akár egy napsütésben hagyott üvegdarab is elegendő ahhoz, hogy pillanatok alatt újra lángba boruljon az egész környék. Az ott élő bejegyzésében arról is írt, hogy az erdőgazdálkodó hosszú ideje nem gondozza megfelelően a területet. Nem történik tárcsázás, karbantartás vagy olyan megelőző munka, amely csökkenteni a tűzveszélyt. Már többször is jelezték a problémát, segítséget kértek, figyelmeztették a veszélyre még az első nagy tűzeset után is, azonban érdemi intézkedés nem történt. Mint a porteleki lakó írja, állandó félelemben élnek, nem mernek elmenni dolgozni, mert attól tartanak, hogy mire hazaérnek, már csak a romjait találják életük munkájának. Családok figyelik egész nap az erdőt, készenlétben állnak, figyelik, nem száll-e fel újra füst. Az írást jegyző ott lakó a nyilvánosság erejében bízva tette közzé gondolatait, mert szerinte porteleken az emberek valóban rettegnek attól, hogy a következő tűz már nem csak állatokat és házakat fog elpusztítani, hanem ember életekbe fog kerülni. Kérik a hatóságok segítségét. Lesodorodott az útról és felborult egy személyautó Jászteleknél a Jászberényi úton a 32-es főút 33-as 34-es kilométerek közötti szakaszon, tájékoztatott a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság a műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez, a Jászberényi hivatásos tűzoltókat riasztották a tegnapi balesethez. A jászladányi Sarlós Boldogasszony templom adott otthont a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszent program 2026-os programnyitó búzaszentelésének. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogassa, beleértve a határon túli közösségeket is. A programsorozat első állomása hagyományosan a búzaszentelő ünnepség, amelyet idén Jászladányban rendeztek meg. A kezdeményezés 2011-ben indult Pécsről, már azonban országos összefogássá nőtte ki magát, amelyhez évről évre a Jász-Nagykunszolnok vármegyei gazdatársadalom is csatlakozik. Mint az eseményen elhangzott, akár a határokon innen, akár túlélnek, minden magyar gyermeknek tudnia kell, nincsenek egyedül. Mindig számíthatnak a segítő szándékú szervezetekre és azokra a gazdálkodókra, akik felajánlásaikkal hozzájárulnak ahhoz, hogy minél kevesebben kényszerüljenek nélkülözésre. Az elmúlt években több mint 30 ezer családnak tudtak segítséget nyújtani. Tűz ütött ki Szolnok szandaszöllősi település részénél, nagy területen égett az erdő ajnövényzete és a nyárfaszösz, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, amelynek műveleti szolgálata is a helyszínre sietett. A tájékoztatás szerint egy 15 hektáros területet érintettek a lángok, melyet a szolnoki, a kunszentmártoni, a szarvosi és a nagykátai hivatásos tűzoltók közös összefogásával oltottak el. Erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, egyre többfele, több hullámban alakulhatnak ki záporok, egy-egy intenzív, heves zivatar is előfordulhat, késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Korszerű tanulási rendszert alakítana ki a leendő oktatási miniszter. Újabb medvetámadás történt Erdélyben. Marad a borult idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Holnap folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A meghallgatások délelőtt fejeződnek be, majd a tervek szerint a Tisza kormány tárcavezetői leteszik esküjüket. Felülvizsgálná a nemzeti alaptantervet az oktatási miniszterjelölt. Lannert Judit kinevezése előtti parlamenti meghallgatásán azt mondta, nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni. Tervei közt szerepel a tanulói és pedagógusi terhek csökkentése, a tankönyvválasztási szabadság bővítése, az igazgatók hatáskörének bővítése és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálata. Jó oktatás nélkül nincsen jó és sikeres állam, hangsúlyozta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt parlamenti meghallgatásán. Szoros együttműködést tart szükségesnek az oktatási, valamint a tudományos és technológiai tárcák között. A miniszterjelölt rendszeres egyeztetést szorgalmazott a kormányzat és a tudományos élet között. A honvédelem nemzeti ügy. Erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterjelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Jövőbeni munkája kapcsán kiemelte, a Tisza a béke kormánya, nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítják vissza a sor kötelezettséget. Kijev kész megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében összeállított javaslatait, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrij Sibiha erről Brüsszelben beszélt az uniós külügyi tanácskozás előtt. Hangsúlyozta, érdekeltek a kétoldalú párbeszéd kialakításában. Szavai szerint a magyarországi választások után Ukrajna úgy látja, hogy új lendületet kap a folyamat, amely Ukrajna teljes jogú EU tagságához vezet. Újabb halálos medvetámadás volt Erdélyben. Az állat Beszterce-Naszód megyében egy nőt mart halálra. Múlt héten Hargita megyében is halálos medvetámadás történt, ott egy férfi holttestét találták meg a farkas lakához közeli erdőben. A vadállat a helyszínelő rendőrökre is rátámadt, akik csak erős zajt csapva tudták elkergetni. Emberre támadt egy medve szombaton Kovászna megyében is, a férfi súlyos sérülésekkel, de túlélte az esetet. Romániában a legfrissebb adatok szerint több mint 12 ezer medve él az optimális 4 ezer helyett. Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés elsősorban keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Királyéva. Ünnepélyes keretek között adták át azokat az egyedi, tematikus alkotásokat, amelyek a jászberényi piaccsarnok vakablakait díszítik. A kihelyezett művek Bóta Judit önkormányzati képviselő és Jászberényváros önkormányzatának támogatásával valósultak meg. Koncz Gábor festőművész tervező grafikus szervezésében 12 jászsági alkotó munkái készültek el. A kezdeményezés célja az volt, hogy a piaccsarnok szürke falai életre keljenek, és olyan alkotások kerüljenek a vakablak, amelyek Jászberény és a piac életét tükrözik, mondta Bóta Judit önkormányzati képviselő, a projekt ötletgazdája, megköszönve a helyi művészek munkáját, amellyel a városkép szépítéséhez járultak hozzá.
3: Az volt a cél, hogy a piactér szürke falai életre keljenek, és olyan alkotások kerüljenek a falra, amelyek tükrözik a Jászberény meg a piac életét, hiszen ez egy közösségi tér, ahol találkozunk és nap mint nap beszélgethetünk. Külön köszönet a jászsági helyi művészek munkáinak, melyel a városkép szépítéséhez járultak hozzá, ezáltal bemutatkozásra nyílt alkalmuk. Köszönöm a piaci árusoknak is a hozzáállását, a szívélyes fogadtatást, hiszen ezt a teret ők töltik meg minden nap élettel. Bízom benne, hogy a kihelyezett képek nagy örömére szolgálnak piaci látogatóknak, meg akik megnézik. És köszönöm, hogy együtt tehettünk a Jászberény város szépítésért, a városkép kialakításáért.
2: Budai Lóránt polgármester köszöntőjében méltatta az alkotók kreativitását, örömmel fogadta, hogy a művészek újabb létesítményt tettek szebbé, színesebbé és otthonosabbá a városban. A településvezető arról is szólt, hogy a fejlesztés folytatódik, hamarosan megújul a piasztéri parkoló.
4: Ilyen és ehhez hasonló kezdeményezés volt már Jászberényben, néhány intézményünket már díszítik helyi művészek alkotásai. Ez a paletta, hogy fogalmazzak így, ez most bővült, és bízom benne, hogy nem ér véget. Én nagyon örülök, hogy vannak művészek, vannak képviselők, akik fontosnak tartják a város ilyen szempontból való fejlődését is, és bízom benne, hogy ez nem áll meg. És annyira nem áll meg egyébként, hogy maga a piactér is hamarosan meg fog újulni. Nem csak most már a csarnok, amin igyekszünk mindig egy picit változtatni, kicsikét komfortosabbá tenni, hanem lassan majd a parkoló is meg fog újulni, zöldebb, ligetesebb és otthonosabb lesz. Úgyhogy ez egészében véve azt hiszem egy nagyon nagy lépés lesz itt Jászberényben, és még egyszer bízom benne, hogy lesz még ilyen és ehhez hasonló.
2: Az átadó ünnepségen Koncz Gábor festőművész tervező grafikus bemutatta a jelenlévő alkotótársait, akik lelkesen vállalták a kreatív feladatot. Mint mondta, a festmények jászberényi és piaci életképeket ábrázolnak, a képeken a zöld szín dominál.
5: Szeretném megköszönni a város önkormányzatának, illetve a képviselő asszonynak, hogy bízott annyira bennünk, bíztak bennünk, hogy lehetőleg minőségi munkát fogunk lerakni. Fölkértem összesen saját magamon kívül 11 képzőművészt, tanárt, grafikust, akik a jászsághoz köthetőek, tehát nem csak jászberényiek, hanem a jászságban tanítanak, a jászságban születtek, a jászságban élnek, vagy már éppen nem itt élnek, de itt születtek, itt alkotnak, és mindenki örömmel elfogadta a felkérést. A tematika ez esetben a piac és Jászberény volt. Legyen köze a városhoz, legyen köze a piachoz, illetve a zöld szín találtuk ki, mint közös nevező, tehát az összes táblán vagy munkán észrevehetik a zöld színt valamilyen formában. Ez fogja össze egyébként a műveket, illetve ezt az egész projektet. Igazából abban bízom, hogy minél több ilyen jellegű művészeti projektet meg tudunk még valósítani a városban, mert azt látom, hogy a lakosság részéről, hogy nagyon pozitívak a visszajelzések, remélhetőleg még fogjuk a város színesíteni továbbra is.
2: Vasárnap reggel érkezett a jelzés a katasztrófa védelemhez, amely szerint Jászkíséren egy családi házban rokonai holtan találtak egy idős férfit. A családi házban egy korábbi, már kialudt tűz nyomai voltak. A 80 négyzetméteres épület hálószobájában kis területen berendezési tárgyak égtek. Mivel a tűz magától kialudt, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség. A Jászhegykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint az ott lakó idős férfi feltehetően füstmérgezés miatt vesztette életét. A tűz pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet, a legtöbb lakástűz miatti tragédia füstérzékelővel megelőzhető lenne. A szoba közepén a plafonra szerelt füstérzékelő már a tűz keletkezésére kezdésekor hangos sípolással jelzi a veszélyt. Ilyenkor van idő a tüzet még kezdeti stádiumban megfékezni, vagy épségben kimenekülni az épületből és értesíteni a tűzoltókat. Több lopásról is érkezett bejelentés a rendőrségre Mezőtúrról. Volt, aki kerékpár, gépkocsiból lopásról, más garázs, illetve büfé feltörésről számolt be. Az adatgyűjtés után az egyenruhások elfogták az elkövetőt, egy 18 éves helyi fiatalt. A rendőrök előtt nem volt ismeretlen, hasonló vagyon elleni bűncselekmények miatt folyik már ellene eljárás. A nyomozók egyesítést követően 5 rendbeli lopás és egy áprilisi ügye jármű önkényes elvétele miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Híreinkben sport. Jászberény kosárlabda csapata az NB1B rájátszásában a helyosztó utolsó párharcát kezdte meg Debrecen U23-as csapatával, amely a 11. hely megszerzésért zajlik. Az első találkozót vasárnap játszották Debrecenben, ahol a félidőben még a vendéglátók vezettek, de a második játékrészben fordította a JKS-e és megnyerte az első találkozót. De az U23 Jászberényi KS-e 64-67. Folytatás csütörtökön, Jászberényben 19 órai kezdettel. Erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, egyre több fele, több hullámban alakulhatnak ki záporok, egy-egy intenzív, heves zivatar is előfordulhat, késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: se kéri, hogy maradjál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Női kutatókat díjaztak a Magyar Tudományos Akadémián. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Jó oktatás nélkül nincsen jó és sikeres állam, hangsúlyozta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt parlamenti meghallgatásán. Mint mondta, szoros együttműködést tart szükségesnek az oktatási, valamint a tudományos és technológiai tárcák között. A miniszterjelölt rendszeres egyeztetést szorgalmazott a kormányzat és a tudományos élet között. Átadták a Nők a Tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. A díjjal olyan kutatónőket ismernek el, akik nemzetközi szinten is jelentős eredményeket értek el, és aktívan támogatják a fiatal lányok tudományos pályaválasztását. Egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazott aszbeszttel szennyezett osztrák kőzúzalékot, de más kereskedők és kivitelezők is érintettek lehetnek az ügyben. A Zala vármegyei kormányhivatal vizsgálja azokat a helyszíneket, ahol aszbeszttel szennyezett zúzalékot használhattak fel utak, parkolók és kerékpárutak építéséhez. Zalaegerszegen már lezártak egy parkolót, két utcában pedig sebességkorlátozást vezettek be. Csaknem egy évnyi csapadék mennyiség hiányzik a talajból, a kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke a Kossuth Rádióban. Cseh Tibor András hangsúlyozta, a csatornák feltöltését csak a nagy folyókból lehet megtenni, de a Tisza és a Duna vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. Újabb halálos medvetámadás volt Erdélyben. Az állat Besztercenaszód megyében egy nőt mart halálra. Múlt héten két hasonló eset történt. Hargita megyében egy férfi holttestét találták meg a farkaslakához közeli erdőben. Kovászna megyében egy férfi súlyos sérülésekkel, de túlélte a nagyvad támadását. Romániában a legfrissebb adatok szerint több mint 12 ezer medve él, az optimális 4 ezer helyett. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Tűzütött ki Szolnok-Szandaszöllősi település részénél, nagy területen égett az erdő ajnövényzete és a nyárfaszösz, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, amelynek műveleti szolgálata is a helyszínre sietett. A tájékoztatás szerint egy 15 hektáros területet érintettek a lángok, melyet a szolnoki, a kunszentmártoni, a szarvosi és a nagykátai hivatásos tűzoltók közös összefogásával oltottak el. Tűzütött ki Jászberény Porteleki település részén vasárnap délután. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság által közölt tájékoztatás szerint egy 40 négyzetméteres tanya épület és annak berendezési tárgyai kaptak lángra. A tűz egy 60 négyzetméter alapterületű istálót és az udvaron tárolt tűzifát is érintett. A helyszínre több egység is kivonult, a 60-i, a Jászberényi, a Nagykátai hivatásos, a Jászárokszállási önkormányzati, a Jászboldogházi és a Jászalsó Szentgyörgyi tűzoltók 6 vízsugárral és kéziszerszámokkal dolgoztak a lángok megfékezésén. A tűzesetről egy a környéken élő lakó is kifejtette véleményét. A jászberényi közösségi oldalakon közzétett írása szerint a probléma legfőbb oka a porteleket körülvevő több mint 20 éves nyárfa erdő állapota. A virágzó nyárfák hatalmas mennyiségű, rendkívül gyúlékony pelyhet szórnak szét, amely jelenleg sok helyen térdig borítja az erdő alját és a környező területeket. Egyetlen szikra, eldobott csík, vagy akár egy napsütésben hagyott üvegdarab is elegendő ahhoz, hogy pillanatok alatt újra lángba boruljon az egész környék. Az ott élő bejegyzésében arról is írt, hogy az erdőgazdálkodó hosszú ideje nem gondozza megfelelően a területet. Nem történik tárcsázás, karbantartás vagy olyan megelőző munka, amely csökkenteni a tűzveszélyt. Már többször is jelezték a problémát, segítséget kértek, figyelmeztették a veszélyre még az első nagy tűzeset után is, azonban érdemi intézkedés nem történt. Mint a porteleki lakó írja, állandó félelemben élnek, nem mernek elmenni dolgozni, mert attól tartanak, hogy mire hazaérnek, már csak a romjai találják életük munkájának. Családok figyelik egész nap az erdőt, készen létben állnak, figyelik, nem száll le fel újra füst. Az írást jegyző ott lakó a nyilvánosság erejében bízva tette közzé gondolatait, mert szerinte porteleken az emberek valóban rettegnek attól, hogy a következő tűz már nem csak állatokat és házakat fog elpusztítani, hanem ember életekbe fog kerülni. Kérik a hatóságok segítségét. Lesodorodott az útról és felborult egy személyautó Jászteleknél a Jászberényi úton a 32-es főút 33-as 34-es kilométerek közötti szakaszon, tájékoztatott a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság a műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez, a jászberényi hivatásos tűzoltókat riasztották a tegnapi balesethez. A jászladányi Sarlós Boldogasszony templom adott otthont a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszent program 2026-os programnyitó búzaszentelésének. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogassa, beleértve a határon túli közösségeket is. A programsorozat első állomása hagyományosan a búzaszentelő ünnepség, amelyet idén Jászladányban rendeztek meg. A kezdeményezés 2011-ben indult Pécsről, már azonban országos összefogássá nőtte ki magát, amelyhez évről évre a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei gazdatársadalom is csatlakozik. Mint az eseményen elhangzott, akár a határokon innen, akár túlélnek, minden magyar gyermeknek tudnia kell, nincsenek egyedül. Mindig számíthatnak a segítő szándékú szervezetekre és azokra a gazdálkodókra, akik felajánlásaikkal hozzájárulnak ahhoz, hogy minél kevesebben kényszerüljenek nélkülözésre. Az elmúlt években több mint 30 ezer családnak tudtak segítséget nyújtani. Erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több fele, több hullámban alakulhatnak ki záporok, egy-egy intenzív, heves zivatar is előfordulhat. Késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Korszerű tanulási rendszert alakítana ki a leendő oktatási miniszter. Újabb hantavírus fertőzöttet találtak az óceánjáró utasai között. Szeles esős időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Holnap folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A meghallgatások délelőtt fejeződnek be, majd a tervek szerint a Tisza kormánytárca vezetői leteszik esküjüket. Jelentős átalakításra szorul a belügyi tárca. Fontos, hogy a jövőben csak annyi feladatot végezzen, amelynek ellátására alkalmas, jelentette ki a belügyminiszter jelölt a parlamenti meghallgatásán. Posvai Gábor hozzátette, elsődleges szempont, hogy olyan intézményi környezet jöjjön létre, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Felülvizsgálná a nemzeti alaptantervet az oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt. Lannert Judit kinevezése előtti parlamenti meghallgatásán azt mondta, nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni. Közölte, a tartalomfejlesztés területére külön miniszteri biztost neveznek ki. Terveik közt szerepel a tanulói és pedagógusi terhek csökkentése, a tankönyvválasztási szabadság bővítése, az igazgatók hatáskörének bővítése és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálata. Rendszerváltásra van szükség a külhoni magyarsággal való kapcsolattartásban és a támogatási rendszerben egyaránt, erről beszélt Tar Zoltán kinevezés előtti parlamenti meghallgatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa elmondta, hogy átvizsgálják a határon túli és diaszpóra támogatások rendszerét, az elszámolás rendjét és formáját. Hangsúlyozta azt is, hogy küldetésének érzi, hogy elősegítse a magyar nemzeten belüli megbékélést. 41 alkotás látható a szerdán kezdődő 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. A közönség találkozók mellett mesterkurzusok, könyvbemutató és kerekasztal beszélgetés is szerepel a programban, délelőttönként pedig gyerekeknek szóló műsor lesz. A díjkiosztót vasárnap tartják. Hazaérkeztek a hantavírussal érintett tengerjáróhajó amerikai utasai. A 17 amerikai állampolgárt a szövetségi karanténközpontba vitték. Egy ember vírustesztje pozitív volt, egyikük pedig tüneteket mutat. Azok közül, akiket tegnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius óceánjáróról, egy francia állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés elsősorban keleten várható. Napközben több felé lehet eső, zápor, zivatar. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: Érzed, amit érzek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Áldozatot követelt a tűzjász kísérre. Új arculatot kapott a jászberényi piaccsarnok. Köszöntem Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Vasárnap reggel érkezett a jelzés a katasztrófa védelemhez, amely szerint Jászkíséren egy családi házban rokonai holtan találtak egy idős férfit. A családi házban egy korábbi, már kialudt tűz nyomai voltak. A 80 négyzetméteres épület hálószobájában kis területen berendezési tárgyak égtek. Mivel a tűz magától kialudt, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség. A Jászhegykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint az ott lakó idős férfi feltehetően füstmérgezés miatt vesztette életét. A tűz pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet, a legtöbb lakástűz miatti tragédia füstérzékelővel megelőzhető lenne. A szoba közepén a plafonra szerelt füstérzékelő már a tűz keletkezésekor hangos sípolással jelzi a veszélyt. Ilyenkor van idő a tüzet még kezdeti stádiumban megfékezni, vagy épségben kimenekülni az épületből és értesíteni a tűzoltókat. Ünnepélyes keretek között adták át azokat az egyedi, tematikus alkotásokat, amelyek a jászberényi piaccsarnok vakablakait díszítik. A kihelyezett művek Bóta Judit önkormányzati képviselő és Jászberényváros önkormányzatának támogatásával valósultak meg. Koncz Gábor festőművész tervező grafikus szervezésében 12 jászsági alkotó munkái készültek el. A kezdeményezés célja az volt, hogy a piaccsarnok szürke falai életre keljenek, és olyan alkotások kerüljenek a vakablakokra, amelyek Jászberény és a piac életét tükrözik, mondta Bóta Judit önkormányzati képviselő, a projekt ötletgazdája, megköszönve a helyi művészek munkáját, amellyel a városkép szépítéséhez járultak hozzá.
3: Az volt a cél, hogy a piactér szürke falai életre keljenek, és olyan alkotások kerüljenek a falra, amelyek tükrözik a Jászberény meg a piac életét, hiszen ez egy közösségi tér, ahol találkozunk és nap mint nap beszélgethetünk. Külön köszönet a jászsági helyi művészek munkáinak, melyel a városkép szépítéséhez járultak hozzá, ezáltal bemutatkozásra nyílt alkalmuk. Köszönöm a piaci árusoknak is a hozzáállását, a szívélyes fogadtatást, hiszen ezt a teret ők töltik meg minden nap élettel. Bízom benne, hogy a kihelyezett képek nagy örömére szolgálnak piaci látogatóknak, meg akik megnézik. És köszönöm, hogy együtt tehettünk a Jászberény város szépítésért, a városkép kialakításáért.
2: Budai Lóránt polgármester köszöntőjében méltatta az alkotó kreativitását, örömmel fogadta, hogy a művészek újabb létesítményt tettek szebbé, színesebbé és otthonosabbá a városban. A településvezető arról is szólt, hogy a fejlesztés folytatódik, hamarosan megújul a piasztéri parkoló.
4: Ilyen és ehhez hasonló kezdeményezés volt már Jászberényben, néhány intézményünket már díszítik helyi művészek alkotásai. Ez a paletta, hogy fogalmazzak így, ez most bővült, és bízom benne, hogy nem ér véget. Én nagyon örülök, hogy vannak művészek, vannak képviselők, akik fontosnak tartják a város ilyen szempontból való fejlődését is, és bízom benne, hogy ez nem áll meg. És annyira nem áll meg egyébként, hogy maga a piactér is hamarosan meg fog újulni. Nem csak most már a csarnok, amin igyekszünk mindig egy picit változtatni, kicsikét komfortosabbá tenni, hanem lassan majd a parkoló is meg fog újulni, zöldebb, ligetesebb és otthonosabb lesz. Úgyhogy ez egészében véve azt hiszem egy nagyon nagy lépés lesz itt Jászberényben, és még egyszer bízom benne, hogy lesz még ilyen és ehhez hasonló.
2: Az átadó ünnepségen Koncz Gábor festőművész tervező grafikus bemutatta a jelenlévő alkotótársait, akik lelkesen vállalták a kreatív feladatot. Mint mondta, a festmények jászberényi és piaci életképeket ábrázolnak, a képeken a zöld szín dominál.
5: Szeretném megköszönni a város önkormányzatának, illetve a képviselő asszonynak, hogy bízott annyira bennünk, bíztak bennünk, hogy lehetőleg minőségi munkát fogunk lerakni. Fölkértem összesen saját magamon kívül 11 képzőművészt, tanárt, grafikust, akik a jászsághoz köthetőek, tehát nem csak jászberényiek, hanem a jászságban tanítanak, a jászságban születtek, a jászságban élnek, vagy már éppen nem itt élnek, de itt születtek, itt alkotnak, és mindenki örömmel elfogadta a felkérést. A tematika ez esetben a piac és Jászberény volt. Legyen köze a városhoz, legyen köze a piachoz, illetve a zöld szín találtuk ki, mint közös nevező, tehát az összes táblán vagy munkán észrevehetik a zöld színt valamilyen formában. Ez fogja össze egyébként a műveket, illetve ezt az egész projektet. Igazából abban bízom, hogy minél több ilyen jellegű művészeti projektet meg tudunk még valósítani a városban, mert azt látom, hogy a lakosság részéről, hogy nagyon pozitívak a visszajelzések, remélhetőleg még fogjuk a város színesíteni továbbra is.
2: Több lopásról is érkezett bejelentés a rendőrségre mezőtúrról. Volt, aki kerékpár, gépkocsiból lopásról, más garázs, illetve büfé feltörésről számolt be. Az adatgyűjtés után az egyenruhások elfogták az elkövetőt, egy 18 éves helyi fiatalt. A rendőrök előtt nem volt ismeretlen, hasonló vagyon elleni bűncselekmények miatt folyik már ellene eljárás. A nyomozók egyesítést követően 5 rendbeli lopás és egy áprilisi ügye jármű önkényes elvétele miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Híreinkben sport. Jászberény kosárlabda csapata az NB1B rájátszásában a helyosztó utolsó párharcát kezdte meg Debrecen U23-as csapatával, amely a 11. hely megszerzésért zajlik. Az első találkozót vasárnap játszották Debrecenben, ahol a félidőben még a vendéglátók vezettek, de a második játékrészben fordította a JKS-e és megnyerte az első találkozót. De az U23 Jászberényi KS-e 64-67. Folytatás csütörtökön Jászberényben 19 órai kezdettel. Erőteljesé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felett, több hullámban alakulhatnak ki záporok, egy-egy intenzív, heves zivatar is előfordulhat. Késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Korszerű tanulási rendszert alakítanak ki a leendő oktatási miniszter. Újabb medvetámadás történt Erdélyben. Marad a borult idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Holnap folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A meghallgatások délelőtt fejeződnek be, majd a tervek szerint a Tisza kormány tárca vezetői leteszik esküjüket. Felülvizsgálná a nemzeti alaptantervet az oktatási miniszterjelölt. Lannert Judit kinevezése előtti parlamenti meghallgatásán azt mondta, nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni. Tervei közt szerepel a tanulói és pedagógusi terhek csökkentése, a tankönyvválasztási szabadság bővítése, az igazgatók hatáskörének bővítése és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálata. Jó oktatás nélkül nincsen jó és sikeres állam, hangsúlyozta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt parlamenti meghallgatásán. Szoros együttműködést tart szükségesnek az oktatási, valamint a tudományos és technológiai tárcák között. A miniszterjelölt rendszeres egyeztetést szorgalmazott a kormányzat és a tudományos élet között. A honvédelem nemzeti ügy. Erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterjelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Jövőbeni munkája kapcsán kiemelte, a Tisza a béke kormánya, nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítják vissza a sor kötelezettséget. Kijev kész megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében összeállított javaslatait, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andriy Sibiha erről Brüsszelben beszélt az uniós külügyi tanácskozás előtt. Hangsúlyozta, érdekeltek a kétoldalú párbeszéd kialakításában. Szavai szerint a magyarországi választások után Ukrajna úgy látja, hogy új lendületet kap a folyamat, amely Ukrajna teljes jogú EU tagságához vezet. Újabb halálos medvetámadás volt Erdélyben. Az állat Besztercenaszód megyében egy nőt mart halálra. Múlt héten Hargita megyében is halálos medvetámadás történt, ott egy férfi holttestét találták meg a farkas lakához közeli erdőben. A vadállat a helyszínelő rendőrökre is rátámadt, akik csak erős zajt csapva tudták elkergetni. Emberre támadt egy medve szombaton Kovászna megyében is, a férfi súlyos sérülésekkel, de túlélte az esetet. Romániában a legfrissebb adatok szerint több mint 12 000 medve él, az optimális 4 000 helyett. Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés elsősorban keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Rio FM mellette szól. Oh, I leave quiet.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól. Stay.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Lángokban állt egy porteleki tanyaépület, az oltást 6 tűzoltó egység végezte. A nyilvánossághoz fordultak a tanyasiak. Idén Jászladányban indult útjára a Magyarok Kenyere program. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Tűz ütött ki Jászberény porteleki település részén vasárnap délután. A Jásznagykunszolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság által közölt tájékoztatás szerint egy 40 négyzetméteres tanyaépület és annak berendezési tárgyai kaptak lángra. A tűz egy 60 négyzetméter alapterületű istálót és az udvaron tárolt tűzifát is érintett. A helyszínre több egység is kivonult, a 60-i, a Jászberényi, a Nagykátai hivatásos, a Jászárokszállási önkormányzati, a Jászboldogházi és a Jászalsó Szentgyörgyi tűzoltók 6 vízsugárral és kéziszerszámokkal dolgoztak a lángok megfékezésén. A tűzesetről egy a környéken élő lakó is kifejtette véleményét. A jászberényi közösségi oldalakon közzétett írása szerint a probléma legfőbb oka a porteleket körülvevő több mint 20 éves nyárfa erdő állapota. A virágzó nyárfák hatalmas mennyiségű, rendkívül gyúlékony pelyhet szórnak szét, amely jelenleg sok helyen térdig borítja az erdő alját és a környező területeket. Egyetlen szikra, eldobott csík, vagy akár egy napsütésben hagyott üvegdarab is elegendő ahhoz, hogy pillanatok alatt újra lángba boruljon az egész környék. Az ott élő bejegyzésében arról is írt, hogy az erdőgazdálkodó hosszú ideje nem gondozza megfelelően a területet. Nem történik tárcsázás, karbantartás vagy olyan megelőző munka, amely csökkenteni a tűzveszélyt. Már többször is jelezték a problémát, segítséget kértek, figyelmeztették a veszélyre még az első nagy tűzeset után is, azonban érdemi intézkedés nem történt. Mint a porteleki lakó írja, állandó félelemben élnek, nem mernek elmenni dolgozni, mert attól tartanak, hogy mire hazaérnek, már csak a romjai találják életük munkájának. Családok figyelik egész nap az erdőt, készenlétben állnak, figyelik, nem száll-e fel újra füst. Az írást jegyző ott lakó a nyilvánosság erejében bízva tette közzé gondolatait, mert szerinte porteleken az emberek valóban rettegnek attól, hogy a következő tűz már nem csak állatokat és házakat fog elpusztítani, hanem ember életekbe fog kerülni. Kérik a hatóságok segítségét. Lesodorodott az útról és felborult egy személyautó Jászteleknél a Jászberényi úton a 32-es főút 33-34-es kilométerre közötti szakaszon, tájékoztatott a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság a műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez, a jászberényi hivatásos tűzoltókat riasztották a tegnapi balesethez. A jászladányi Sarlós Boldogasszony templom adott otthont a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszent program 2026-os programnyitó búzaszentelésének. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogassa, beleértve a határon túli közösségeket is. A programsorozat első állomása hagyományosan a búzaszentelő ünnepség, amelyet idén Jászladányban rendeztek meg. A kezdeményezés 2011-ben indult Pécsről, már azonban országos összefogássá nőtte ki magát, amelyhez évről évre a Jásznagykunszolnok vármegyei gazdatársadalom is csatlakozik. Mint az eseményen elhangzott, akár a határokon innen, akár túlélnek, minden magyar gyermeknek tudnia kell, nincsenek egyedül. Mindig számíthatnak a segítő szándékú szervezetekre és azokra a gazdálkodókra, akik felajánlásaikkal hozzájárulnak ahhoz, hogy minél kevesebben kényszerüljenek nélkülözésre. Az elmúlt években több mint 30 ezer családnak tudtak segítséget nyújtani. Tűz ütött ki Szolnok szandaszöllősi település részénél, nagy területen égett az erdő ajnövényzete és a nyárfaszösz, tájékoztatta rádiónkat a Jásznagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, amelynek műveleti szolgálata is a helyszínre sietett. A tájékoztatás szerint egy 15 hektáros területet érintettek a lángok, melyet a szolnoki, a kunszentmártoni, a szarvosi és a nagykátai hivatásos tűzoltók közös összefogásával oltottak el. Erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több fele, több hullámban alakulhatnak ki záporok, egy-egy intenzív, heves zivatar is előfordulhat. Késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Női kutatókat díjaztak a Magyar Tudományos Akadémián. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napi rendi pont. Jó oktatás nélkül nincsen jó és sikeres állam, hangsúlyozta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt parlamenti meghallgatásán. Mint mondta, szoros együttműködést tart szükségesnek az oktatási, valamint a tudományos és technológiai tárcák között. A miniszterjelölt rendszeres egyeztetést szorgalmazott a kormányzat és a tudományos élet között. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. A díjjal olyan kutatónőket ismernek el, akik nemzetközi szinten is jelentős eredményeket értek el, és aktívan támogatják a fiatal lányok tudományos pályaválasztását. Egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazott aszbeszttel szennyezett osztrák kőzúzalékot, de más kereskedők és kivitelezők is érintettek lehetnek az ügyben. A Zala vármegyei kormányhivatal vizsgálja azokat a helyszíneket, ahol aszbeszttel szennyezett zúzalékot használhattak fel utak, parkolók és kerékpárutak építéséhez. Zalaegerszegen már lezártak egy parkolót, két utcában pedig sebességkorlátozást vezettek be. Csaknem egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból, a kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke a Kossuth Rádióban. Cseh Tibor András hangsúlyozta, a csatornák feltöltését csak a nagy folyókból lehet megtenni, de a Tisza és a Duna vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. Újabb halálos medvetámadás volt Erdélyben. Az állat Beszterce-Naszód megyében egy nőt mart halálra. Múlt héten két hasonló eset történt. Hargita megyében egy férfi holttestét találták meg a farkas lakához közeli erdőben. Kovászna megyében egy férfi súlyos sérülésekkel, de túlélte a nagy vad támadását. Romániában a legfrissebb adatok szerint több mint 12 ezer medve él, az optimális 4 ezer helyett. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: a képlet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Korszerű tanulási rendszert alakítanak ki a leendő oktatási miniszter. Újabb hantavírus fertőzöttet találtak az óceánjáró utasai között. Szeles esős időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Holnap folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A meghallgatások délelőtt fejeződnek be, majd a tervek szerint a Tisza kormánytárca vezetői leteszik esküjüket. Jelentős átalakításra szorul a belügyi tárca. Fontos, hogy a jövőben csak annyi feladatot végezzen, amelynek ellátására alkalmas, jelentette ki a belügyminiszter jelölt a parlamenti meghallgatásán. Pósvai Gábor hozzátette, elsődleges szempont, hogy olyan intézményi környezet jöjjön létre, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Felülvizsgálná a nemzeti alaptantervet az oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt. Lannert Judit kinevezése előtti parlamenti meghallgatásán azt mondta, nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni. Közölte, a tartalomfejlesztés területére külön miniszteri biztost neveznek ki. Terveik közt szerepel a tanulói és pedagógusi terhek csökkentése, a tankönyv választási szabadság bővítése, az igazgatók hatáskörének bővítése és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálata. Rendszerváltásra van szükség a külhoni magyarsággal való kapcsolattartásban és a támogatási rendszerben egyaránt, erről beszélt Tar Zoltán kinevezés előtti parlamenti meghallgatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa elmondta, hogy átvizsgálják a határon túli és diaszpóra támogatások rendszerét, az elszámolás rendjét és formáját. Hangsúlyozta azt is, hogy küldetésének érzi, hogy elősegítse a magyar nemzeten belüli megbékélést. 41 alkotás látható a szerdán kezdődő 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. A közönség találkozók mellett mesterkurzusok, könyvbemutató és kerekasztal beszélgetés is szerepel a programban, délelőttönként pedig gyerekeknek szóló műsor lesz. A díjkiosztót vasárnap tartják. Hazaérkeztek a hantavírussal érintett tengerjáróhajó amerikai utasai. A 17 amerikai állampolgárt a szövetségi karanténközpontba vitték. Egy ember vírustesztje pozitív volt, egyikük pedig tüneteket mutat. Azok közül, akiket tegnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius óceánjáróról, egy francia állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: már túl nem csordul a peremén. Egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én. Jó lesz majd egy gombóc közepén.
1: Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Női kutatókat díjaztak a Magyar Tudományos Akadémián. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tarr Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napi rendi pont. Jó oktatás nélkül nincsen jó és sikeres állam, hangsúlyozta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt parlamenti meghallgatásán. Mint mondta, szoros együttműködést tart szükségesnek az oktatási, valamint a tudományos és technológiai tárcák között. A miniszterjelölt rendszeres egyeztetést szorgalmazott a kormányzat és a tudományos élet között. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. A díjjal olyan kutatónőket ismernek el, akik nemzetközi szinten is jelentős eredményeket értek el, és aktívan támogatják a fiatal lányok tudományos pályaválasztását. Egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazott aszbeszttel szennyezett osztrák kőzúzalékot, de más kereskedők és kivitelezők is érintettek lehetnek az ügyben. A Zala vármegyei kormányhivatal vizsgálja azokat a helyszíneket, ahol aszbeszttel szennyezett zúzalékot használhattak fel utak, parkolók és kerékpárutak építéséhez. Zalaegerszegen már lezártak egy parkolót, két utcában pedig sebességkorlátozást vezettek be. Csaknem egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból, a kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke a Kossuth Rádióban. Cseh Tibor András hangsúlyozta, a csatornák feltöltését csak a nagy folyókból lehet megtenni, de a Tisza és a Duna vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. Újabb halálos medvetámadás volt Erdélyben. Az állat Beszterce Naszód megyében egy nőt mart halálra. Múlt héten két hasonló eset történt. Hargita megyében egy férfi holttestét találták meg a farkaslakához közeli erdőben. Kovászna megyében egy férfi súlyos sérülésekkel, de túlélte a nagy vad támadását. Romániában a legfrissebb adatok szerint több mint 12 000 medve él, az optimális 4 000 helyett. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom,
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Korszerű tanulási rendszert alakítanak ki a leendő oktatási miniszter. Újabb medvetámadás történt Erdélyben. Marad a borult idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Holnap folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A meghallgatások délelőtt fejeződnek be, majd a tervek szerint a Tisza kormány tárca vezetői leteszik esküjüket. Felülvizsgálná a nemzeti alaptantervet az oktatási miniszterjelölt. Lannert Judit kinevezése előtti parlamenti meghallgatásán azt mondta, nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni. Tervei közt szerepel a tanulói és pedagógusi terhek csökkentése, a tankönyvválasztási szabadság bővítése, az igazgatók hatáskörének bővítése és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálata. Jó oktatás nélkül nincsen jó és sikeres állam, hangsúlyozta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt parlamenti meghallgatásán. Szoros együttműködést tart szükségesnek az oktatási, valamint a tudományos és technológiai tárcák között. A miniszterjelölt rendszeres egyeztetést szorgalmazott a kormányzat és a tudományos élet között. A honvédelem nemzeti ügy. Erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterjelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Jövőbeni munkája kapcsán kiemelte, a Tisza a béke kormánya, nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítják vissza a sor kötelezettséget. Kijev kész megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében összeállított javaslatait, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrij Sibiha erről Brüsszelben beszélt az uniós külügyi tanácskozás előtt. Hangsúlyozta, érdekeltek a kétoldalú párbeszéd kialakításában. Szavai szerint a magyarországi választások után Ukrajna úgy látja, hogy új lendületet kap a folyamat, amely Ukrajna teljes jogú EU-tagságához vezet. Újabb halálos medvetámadás volt Erdélyben. Az állat Beszterce-Naszód megyében egy nőt mart halálra. Múlt héten Hargita megyében is halálos medvetámadás történt, ott egy férfi holttestét találták meg a farkas lakához közeli erdőben. A vadállat a helyszínelő rendőrökre is rátámadt, akik csak erős zajt csapva tudták elkergetni. Emberre támadt egy medve szombaton Kovászna megyében is, a férfi súlyos sérülésekkel, de túlélte az esetet. Romániában a legfrissebb adatok szerint több mint 12 ezer medve él az optimális 4 ezer helyett. Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés elsősorban keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.